0: forgotten about us.
1: Star Radio. Érted?
2: Oh, yeah.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

Péntek, itt van, megjött, vártuk. Vágjunk hát bele, 6 óra után járunk néhány másodperccel. És a héten utoljára jelentkezik a Wecker, a szokásos jó kívánsággal ezúttal is. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. De azt nem mondanám, hogy személydíjuk tartalmas, de na mindegy. Ha már hónap tök fesztivál, akkor kicsit olyan Halloween-es hangulat jön most. Legalábbis ami a Wecker ébresztő dalát illeti. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Üzd ki belőlem az ördögöt. Bring out the devil from me. Valami ilyesmi volt a Purple Disco Machine címe. Nézzük a hőértékeket. Ugye korábban arról volt szó, amúgy az egész heti prognózis erről szólt, hogy ahogy közeledik a hétvége, úgy egyre inkább lesznek alacsonyabbak a reggeli minimumok. Még úgy is, hogy napközben a nappali maximum az többnyire igencsak szűk intervallumban változhat. Ott túl nagy ingadozásra nem kell számítani. Viszont a reggeli minimumok azok bizony, itt Udvarhelyen legalábbis felülről már-már súrolni fogják a fagypontot. És úgy tűnik, hogy ez be is jött. Nyilván vannak mínuszok ma reggel is, nem itt nálunk. Csíkszereda vezeti a ranglistát, a slágerlistát mínusz 4 Celsius fokkal. Ennyire alacsony hőértéket sehol az országban nem mérnek ebben a pillanatban. A fogarasi javasokban is mínusz 3 van, a Bucsecsben, az Omu csúcsnál mínusz 2. Maros hévíz, ami hát nem éppen hegység, de ez közelíti meg még a megyeszékhely ma reggeli hőértéket. Ott mínusz 3 Celsius fok van. Maros hévíz... Igen, Gyergyó alfalu van mínusz 2-vel még, na, Székelyudvarhely 1 Celsius fokkal pluszban, így állunk ebben a pillanatban. Lehet, hogy egy órán belül még egy-egy fokot mindenhol esik, a kinti hőmérséklet ez már így szokott lenni. A napkelt előtt a leghűvösebb, arra még várni kell ugye egy órát. Addig is már csak egy csoda hiányzik. All I need is a miracle, as a Mike and the Mechanics. Jó reggelt!

Nem marad túlélő, énekelt Mujahid Zoltán. Hát azért reméljük, hogy marad egy-két túlélő. Túl kell élni, bármi is legyen az. Október 2-a van, Petra nevű hallgatóinkat köszöntjük. A Petra egyébként a Péternek a női megfelelője, ugyanaz a jelentése, mint a férfi változaté, hogy kőszikla. És ha számoljuk a napokat, akkor már a 275-nél tartunk, ami 2026-ot illeti, vagyis ebből az évből kereken 90 nap maradt már csak hátra. Amíg ismét optimistán boldog új évet kívánunk, de titokban még azzal is megelégszünk, hogyha lesz olyan, mint ez az év, csak rosszabb ne legyen, szoktuk ezt mi így mondogatni, bíztatni önmagunkat, de legtöbbször nem nagyon jön össze, nyilván ez személyenként is változhat. Nem hagyunk semmit a hátunk mögött. Nothing left behind us. Richard Marx-t halljuk. Jó reggelt!

Sírnak az angyalok, Angels Crying, ez volt az E-Type, a 6 óra után járunk 28 perccel, péntek van, október 2-a, ami pedig az időjárást illeti, marad továbbra is stabil, nyugis, nevezhetjük így is, úgy is, szélsőséges megnyilvánulások nélkül, viszont egy enyhe felmelegedési folyamat indul el, és ezek érintik mint a reggeli minimumokat, és a délutáni maximumokat is, tehát 1 Celsius fokkal indítottuk itt Székelyudvarhelyen a mai napot, Csíkszeredában -4-gel, ami országosan is a legalacsonyabb hőérték. Hát innen kapaszkodunk lassan-lassan felfele. Az 1 Celsius fokos minimum az még holnap is itt lesz, aztán vasárnap és hétfőn már 2 Celsius fok lesz korán reggel, kedden már 3, szerdán már 4, és csütörtökön, ha minden jól megy és nem lesz változás, itt azért még azért lehet, 5 Celsius fokot prognosztizálnak jövő héten csütörtökre. Ami a nappali maximumokat illeti, itt is elindult egy ilyen növekedési tendencia, csak annyira nem meredeken, csak úgy finoman lépésenként 19 Celsius fokos csúcsérték van prognosztizálva mára is holnapra, 21 Celsius fok vasárnapra, hétfőre és keddre. A szerda és csütörtök az akár szobahőmérsékletet is hozhat ki, az utcára 22 Celsius fokot mondanak a meteorológusok. Na, úgyhogy akkor folytatódik a csendes, és hát, ha leszámítjuk a reggeli csípősséget, akkor akár kellemesnek is mondható csendes őszi időjárás. Részemről maradhat így egész októberben, sőt, egész novemberben is. Aztán majd, ha jön a Mikulás, rázza meg a szakállát, hozza el a havat, január 9-éig itt is maradhat a hó, aztán jöhet a tavasz. Csak hát, ez nem úgy lesz. Feel It Coming Back, Diego Torres és Carlos Santana dalát halljuk. Feel

Biga, és ledobom a láncot, 6 óra 37 perc van, október 2-a, nézzünk egy születésnapost, és halljunk is majd utána. 75 év. 75 év, és még mindig ugyanaz a hang, amelyről néhány másodperc után tudjuk, ez csak Sting lehet, ami magyarul fullánkot jelent. Gordon Matthew Thomas Sumner, vagyis Sting, ma 75 évet tölt, a Police frontembereként világsztár lett, aztán szólóban is olyan dalokat adott nekünk, mint a Roxanne, Englishman in New York, Fields of Gold, vagy Shape of My Heart. Basszusgitár, jazz, rock, pop, reggae, Sting valahogy mindenből csinált egy kicsit, és közben végig önmaga maradt. 75 év, ide vagy oda, Sting ma is bizonyítja, hogy a jó zene nem öregszik, legfeljebb egyre elegánsabb lesz. Úgyhogy boldog születésnapot tudunk kívánni neki. Keresem is gyorsan elő a dalát. Csak valahogy sehogy sem találom. Mert a Golden Fields-et szerettem volna bejátszani, és nincs meg ezt a szégyen. Na jó, jöjjön akkor a legnagyobb slágerük. Még amikor a Police együttes basszusgitárosa és énekese volt 1983-ban. Every breath you take.

Nézd, mit tettél velem! Ava Max Zolát hallhattuk, 3/4 hét múlt néhány másodperccel. Ma van a haszonállatok világnapja, mert hogy ilyen is van. Tegnap ugye az időseket köszöntettük, október 1-e az idősek világnapja, ma viszont a haszonállatok világnapja. És nyilván nem azokra a humanoid élőlényekre kell gondolni, akikre csak panasz van az asszonyok részéről, hogy ez a disznó semmire sem jó, csak vedeli a sört és bámulja a focit, még csak le sem lehet vágni karácsonyra. Na hát én vagyok ugyanúgy. Ez most lehet önkritika is, de lehet Tóth Vera dalának a címe is. A megfelelő bejelölendő.

fényektől elvakítva, Blinding by the Lights. Ez volt a The Weeknd. 7 perc választ el 7 órától. Zárjuk a Vekker első óráját. 7-kor jönnek a hírek, utána pedig Hargita megye tanácsának elnöke jön a stúdióba, és hát nyilván megkerülhetetlen téma lesz a szemételszállítás. Elég nagy port vert fel. Lássuk, mit mond a megye elnök. Addig is folytatjuk Morgan Wallennel, egy tavalyi dal, tavaly előtti Love Somebody.

0: Elkészültek a fővezetékek a Betlen utcában. Nem kell iskolába menni hétfőn. Ide hazajátszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szabad nap lesz október 5-e hétfő, az oktatás világnapja, így aznap nem lesz tanítás. A tanév első vakációja október 24-én kezdődik, ez 9 napos lesz. Az iskolában november 2-án hétfőn kell visszatérniük a diákoknak. Az őszi vakáció után a második tanítási időszak november 2-ától december 22-éig tart. A téli vakáció december 23-án kezdődik, és 2027. január 10-éig tart, vagyis 19 napos lesz. A tanítás január 11-én folytatódik. Elkészültek a fővezetékek a felújítás alatt álló Betlen Gábor utcának a kórházi körforgalom és a Kőkereszt tér közötti szakaszán. A következő két hétben a vízvezetékek bekötését, illetve a háztartások rácsatlakoztatását végzik el, ezt követik majd a lezárt Betlen Gábor utca alapozási munkái. A város egyik legnagyobb forgalmú utcáját a Nagy Mobilitási Projekt nevű közlekedés modernizációs programban újítják fel, amelynek összköltségvetése meghaladja a 70 millió lejt. Zajlik a második Rákóczi-Ferenc utca felső szakaszán a járdák felújítása. A munkát ezen a héten kezdte el az önkormányzat által megbízott cég. A tervek szerint az aszfalt burkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik.
1: A munkálatok idejét most jelenleg nehéz még megbecsülni, mivel sok minden függ attól, hogy mit találunk az útburkolat alatt.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. Habár a beruházást előzőleg 500 ezer lejre becsülték, ez az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A felújítás ideje alatt a gépjármű forgalmat nem érinti a korlátozás, de a gyalogosok és a kerékpárosok számára fokozott figyelmet igényel a közlekedés a Csere utca és a körforgalom között. Székelyföldi rangadót játszik ma a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában az alapszakasz hetedik fordulójában Kézdivásárhely együttesét fogadja. A találkozó ma 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. A Gyergyószentmiklósi VSK holnap szintén 15 órakor a Bákói FC együttesét fogadja. Szintén székelyföldi rangadó lesz női labdarúgásban is a hétvégén. A női szuperliga alapszakaszának hetedik fordulójában a táblázat a második helyén álló FK Csíkszereda holnap 11 órakor a székelyudvarhelyi Vasas Feminát fogadja. Az elmúlt napokhoz hasonló napsütéses időjárásunk lesz a mai napon is. A meteorológusok szerint gyenge széljárás és délig fokozatos felmelegedés várható. A hőmérsékleti értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Filatov és Karasz, és már a dalnak a refrénje úgy hangzik, hogy uau, a dal címe, hogy au-au. Ugye ez egy hangutánzó szó, hogyha magyar anyanyelvüként nézzük, és fájdalmat jelez, hogy valami fáj. Hát, hogyha valami fáj az embereknek, legalábbis a jelek szerint, az az új hulladék gazdálkodási rendszer bevezetése. Ez lesz a témánk ebben az órában, hiszen maga a tanácselnök van itt, Bíró Barna Botond. Vele folytatjuk hamarosan. Addig is hadd szóljon a Wecker dala. Elvégre még csak 7 óra 7 perc van, korán reggel, de péntek. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% hústisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Az új hulladék gazdálkodási rendszer a sláger téma, lehetne mondani. És azt hiszem, hogy épp a megfelelő személy van itt a stúdióban, aki tud ezzel kapcsolatosan minket informálni. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke. Jó reggelt, Boti!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Kapnak mikrofon még végre mostanság, ugye? Sláger téma.
2: Hát sláger téma, mert aktualitása van, és hát ahogy szokott lenni, nyilván az elmúlt egy évben a fejlesztési társulás nagyon sokat kommunikált arról, hogy hogyan lesz az átállás, meg hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek mik a szabályai. De ez, ahogy szokott lenni, akkor lesz mindenki számára egy közérdeklődésre igénytartó téma, amikor berobban, és általában az árakat nézik.
1: Amúgy éppen néztem egy újságcikk, nem én írtam, de úgy kezdik, hogy különösebb beharangozó nélkül volt. Egyoldalú Facebook megjelenésekre támaszkodva, ez akkor ez nem egészen így van?
2: Van ebben is igazság, mert Székelyudvarhelyen, amikor elindult a szerződéskötés, akkor lehetett volna egy szélesebb körű tájékoztatót, egy felhívást intézni, akár a sajtón keresztül is. Igyekszünk ezt a következő héten korrigálni, de a székelyudvarhelyieknek mondom, hogy sokan mondták, hogy hát nem is tudták, hogy most vannak a szerződéskötések, és hogy mi történik akkor, vagy meghosszabbítják az időintervallumot, ameddig Székelyudvarhelyen kitelepedési pontoknál meg lehet kötni a szerződéseket, vagy visszatérnek a következő időszakban még egy hosszabb időre. Én azt kértem a fejlesztési társulásnak a vezetőjétől, illetve a nyertes konzorciumtól, hogy a városokban, ahol a lakosság nagy száma él, lakik, összpontosul, ott ezeket az időszakokat kicsit tágabbra kell nyitni. Tehát minden székelyudvarhelyi, aki nem tudott volna, és meg van most ijedve, hogy lemaradt a szerződéskötésről, szeretném megnyugtatni, hogy még tartani fog, illetve aki nem tud szerződést kötni, utána majd a cég és a cégnek a munkatársai házról házra is fognak menni, tehát fel fogják keresni azokat, ahová nem jutottak el.
1: Azon nincs változás, december 1-től akkor mindenképpen érvénybe lép?
2: December 1-től indul, azon lakosok esetében, azon önkormányzatok esetében, ahol a szerződést úgy kötötték a mostani szolgáltatóval, hogy még az idei év végéig, ott meg kell keresni a megoldást arra, hogy vagy január 1-től induljon az új rendszer, amikor fizetnek, vagy pedig azt az egy hónapot, amit már egy önkormányzati díj megállapítás után kifizettek egész évre, azt vissza tudják kapni. Tehát, hogy az lesz a szabály, hogy senki egyetlen egy hónapot se fizessen duplán, mert egy szolgáltatást fog kapni.
1: Nem mondható ez egységesnek, tehát ahány település, annyi féle, vagy ahány háztartás, a városon nem igen tudjuk, hogy ment eddig falun talán nem tudják, hogy ment. Az egy dolog, hogy általában valami drágul, akkor az emberek arra felkapják a fejüket, és nyilván nem tetszik nekik, de mi lehet, hogy azért, jó, most leszámítva azokat, akik ütik a vasat, és most kihasználják a lehetőséget, hogy na, akkor ismét lehet ostorozni őket, mert hát nézd, mit csinálnak. Mi lehet a háttérben, hogy információk, nem tudják igazából, hogy náluk mi a helyzet, félnek valamitől? Mi lehet a háttérben szerinted, ami a lakosságot illeti, az egyszerű embereket?
2: Hát a lakosságnak a bizonytalanság, amit értek, és kértem a kollégákat, hogy egy nagyon pontos tájékoztatást adjanak, mert nem csak a hulladéknak az árszabása változik, hanem változik maga a hulladék gyűjtésnek a szabályzata is. Tehát, hogy áttér Hargita megye minden települése a szelektív gyűjtésre. Az, hogy eddig tényleg nagyon sokféle, tehát nagy volt a mozgás abban, hogy településenként mit jelentett az ár, hogyha azt nézzük, hogy mennyit fizettek a gyűjtésszállításért. Mostani rendszerre megyeszinten egységes árakat kellett meghatározni. Ezt a közszolgáltatásokat szabályzó hatóság, ez az NRSZ-nek a 640-es számú elnöki rendelete szabályozza, hogy hogyan kell ezt meghatározni. És itt is van különbség attól függően, hogy hol él az ember. A vidéki díjszabás az egységes. Tehát 20 lej, 90, valahányban itt volt, de most vegyük 21 lejnek, per fő 84 vagy 85 lej a négy fős háztartás. Tehát mindegy, hogy négy fő fölötti háztartások csak négy fős szerződést kötnek. Tehát, hogyha valakik hatan laknak, vagy heten, úgyis négy fős szerződést kötnek. Tehát nem jogos az a kritika, hogy a nagycsaládosokat hátrányosan érinti, plusz ha azt vesszük, hogy a fekete kuka, beszélünk köznapi nyelven, az abba a maradvány hulladék kerül. Tehát ez a maradvány hulladék, ez a nevében is benne van, hogy azt jelenti, hogy miután már nem lehet a szelektívbe semmit tenni,
1: kivető az kerül papírt, a... papírt, üveget, fémet, ezeket...
2: textilt, biohulladékot, veszélyes hulladékot, üveget, papírt, műanyagot, ezeket mind külön kell gyűjteni, és mindent fognak szállítani. Tehát a szolgáltatás az teljes körű, ha így nézzük. És ugye szelektíven van a hangsúly. De tovább megyek, tehát ez van vidéki környezetben. Városi környezetben van két díjszabás, az egyik a városi kertesházak, a másik pedig a városi tömbház negyedek, ahol lakószövetségekkel köti meg a szerződést a konzorcium, és a lakószövetségeknek a feladata, hogy tájékoztassa a konzorciumot, hogy hányfős háztartások élnek a tömbházakban.
1: Minket ők még nem tájékoztattak
2: hulladék,
1: amúgy.
2: Hulladék, nem
1: ja, már mint hogy ők adják le.
2: Tájékoztassák, igen, mert a lakószövetséggel köt szerződést a konzorcium. Úgyhogy ez a azt hiszem a városi kertes házaknál a legmagasabb az érték, hogyha jól tudom, mert ott 25 lej az egy főre eső havi alapdíj, és 98 lej a négy fős vagy a négy fő fölötti háztartásoknál. És ebben azért van benne a fekete kukának a havi egyszeri ürítése az alapdíjban, mert hogy ha azt, tehát mindenféle számítások rendelkezésre álltak, és hogyha azt nézzük, hogy egy európai átlag állampolgár havonta 40 és 50 kilogramm vegyes hulladékot termel, akkor az látszik, hogy a négyfős háztartás is egy 120 literes fekete kukát egy hónapban, hogyha megfelelően szelektíven gyűjti a szemetet, akkor elegendő számára megtölt. Viszont, hogyha nem, akkor 8 lej 71-ben él, kétszer is elviszik, vagy minden más minden további ürítés a város sok esetében 8 lej 71-ben. Ugye nem jön ki ez egy háztartás esetében 120 lejnél, hogyha ha megfelelően, tehát 120 lejér, hogyha megfelelően szelektálnak. Tehát ez 100 lej alatt kellene maradjon. Amúgy... És ugye a négyfős háztartások, a nagycsaládosok a szelektív gyűjtő zsákokat dupláját kapják, mint az kétfős háztartások. Tehát még mindenki az egy- és kétfős háztartás 12 darab 120 literes gyűjtőzsákot kap kartonpapírra, ami sárga jelzésű, és fém műanyagra, ami kék jelzésű, addig a négyfős háztartások a dupláját kapják. És ez itt fontos, mert hogyha elfogynak ezek a zsákok, még lehet igényelni, az már ellenértéke lesz, most nem tudom pontosan, hogy egy lej, két lej, nem tudom mennyi a zsák, viszont ezek a zsákok is csippel ellátottak, mert a rendszer egységesen, hogy tudja mérni azt, hogy a mennyi szelektív gyűl be, és hányszor szállítottak, ezért csippel van ellátva minden edényzet. Ez azt jelenti, hogy a 120 literes fekete kuka is a városi környezetben, a lakóházak kapnak 25 literes barna kiskukát is, ez a bio hulladéknak, illetve a zsákok is csippel vannak ellátva, és akkor tudnak plusz zsákokat vásárolni, hogyha a rendszerbe megjelenik, hogy azok a zsákok, amit kaptak, azok már bekerültek a rendszerbe. Tehát, hogy ezeket a zsákokat másra ne használják, hanem csak arra, hogy a megfelelő szelektív típusú hulladékot gyűjtsék benne, és tegyék ki a rendszerbe. A törvény szerint ugyanúgy fogják szállítani, gyűjteni a hulladékot, ahogy ezt az országos törvénykezés írja, tehát hetente biohulladékot meg mindent városi környezetben, illetve vidéki környezetben két hetente a maradvány hulladékot, tehát a fekete kukát, illetve a szelektívet ugyanúgy két hetente. És vidéki környezetben pedig még a biohulladék számára komposztládákat, komposztedényzetet tesznek ki. Ez ugye a lakószövetségeknél ott, ahol tömbház negyedek vannak.
1: Na, erre akartam rákérdezni.
2: Ott ilyen hulladékszigetek, hulladékgyűjtő szigeteket alakítanak ki, ahol a maradvány hulladéknak 1100 litres fekete kukákat, vagy 3000 litres sűjesztett edényzetet biztosítanak a konyhai biónak, és úgy meg lesznek egymás mellett, plusz üvegnek és műanyag fémnek, illetve papírnak is lesznek ilyen a szigeteknél ilyen gyűjtő edényzetek.
1: A lakóbizottságok itt már mozognak? Már ami a lakosság szempontjából kérdem, mert minket onnan nem tájékoztat senki, ők meg kell kössék a szerződést, hogy állnak ők?
2: Még nem kötöttek szerződést, de bízom benne, hogy még nincs elkésve senki. Tehát, hogy itt nem kell sietni, nincs elkésve senki. Erre még van egy-két bő hónapunk. Én azt gondolom, hogy meg fogják kötni a szerződéseket. Azért is fontos lenne, hogy megkössék, mert hanem akkor törvény szerint az önkormányzatnak egy háromszoros árat kell ráterhelni külön adó formájában, és nem hiszem, hogy a lakószövetségek azt szeretnék, hogy a lakószövetség tagjai háromszoros árat fizessenek a hulladékért. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy meg fogják kötni a szerződéseket. Voltak a fejlesztési társulásunknak a szakemberei, illetve a nyertes konzorciumnak a delegátjai voltak Székelyudvarhelyen és Csíkszeredában is a lakószövetségekkel gyűlésen. Vannak még kérdések, vannak olyan dolgok, amiket tisztázni kell, de én azt gondolom, hogy ez hamarosan meg fog történni, a szerződések megkötése. Már több mint 7000 szerződést, egyéni szerződést kötöttek meg, pedig másfél-két hete kezdték el, és hát hogy mondjam, nem kezdődik egy ilyen szerződéskötés mindig a legsimában, mert akad egy-két olyan ember, akinek a felháborodása az megtorpanásra készteti a többi lakót.
1: Úgy eszembe jutott, már van néhány hónapja, városi szinten jött be az információ, hogy a hulladékot hogy kell azt válogatni, és akkor mindenkinek lesz egy kártyája, és elmegy a... Itt nyilván itt a tömbházlakásokra gondolok. A kettő így most nem üti egymást, ez a kettő így párhuzamosan tud menni, marad úgy, ahogy azt mondták nekünk?
2: Én nem tudom, mikor mondták, és ki mondta.
1: Hát van már egy fél éve, hogy a városi szinten terjedt el, hogy felállítják az új szigeteket, és akkor minden lakónak lesz egy kártyája, és akkor annak alapján dobja be a szemetet. Itt most csipperzsákok is vannak, meg kártya is. Nem tudom, hogy a két rendszer nem üti egymást.
2: Két
1: különböző dologról beszélünk
2: amúgy? Különböző dologról beszélünk. Városi környezetben, tehát a tömbház negyedeknél ott valószínű, hogy az a valid, amit mondtak. Ugye, mivel van városi kertesházi környezet, meg városi tömbháznegyedes környezet, meg vidéki környezet, ezért az információk néha átcsúsznak egyikről a másikra, de lesz egy külön tájékoztató is, mert ugye ahhoz, hogy megfelelően szelektíven lehessen gyűjteni, ahhoz az is fontos, hogy tudjuk, nekem is, hogy tudjam, hogy mit hová tegyek. De az a legegyszerűbb módja annak, hogy tudjuk, hogy a fekete kukába mi kerül, hogy megnézzük, ami hulladékot el szeretnénk dobni, és megnézzük, hogy papírkartonba talál-e, ha nem, akkor a üvege, ha nem, akkor fém-e, ha nem, akkor műanyag-e, vagy bio, és hogyha egyik sem, akkor, vagy nem vagyok meggyőződve, akkor a fekete kukába kerül.
1: Mindenképpen jobban oda kell figyelni.
2: Mit kerülnek a fekete kukába? Mondjak pár példát is. Tehát az ilyen fülpucoló, fogkefe, pelenka, törött edény, vagy törött pohár, ezek oda kerülnek. A szennyezett műanyagok, amelyek ilyen étel maradékosok, ja, macskaalom, hogy mondjak ilyen érdekes példákat is, tehát hogy ezek kerülnek.
1: Ezek a... mind a fekete kukában?
2: Igen. Vagy például mi a veszélyes hulladék, a veszélyes hulladékok, a festékek, különböző
1: vegyi anyagok,
2: vegyi anyagok, elemek, akkumulátoros dolgok, és ezekre külön kampány lesz, ezt nem időközönként szállítják, hanem külön kampányt fognak indítani, amikor elszállítják. Vagy ugye a textil hulladék, a rongyokat, azokat sem tesszük be, ma azokat is önkormányzat által bejelölt gyűjtőpontokon fogják gyűjteni. Az üveget se tesszük bele, ami épp üveg, mert azt a megfelelő zöldjelzésű edényzetbe a szigeteken be lehet dobni.
1: Úgy,
2: és hát csongor... a PET palackot, az pedig a retúró rendszer, az kivette.
1: Nyilván az megoldható, sőt, azt már van, aki gyűjti is, hogyha ne talán mi anyagok vagyunk, se elhagyjuk. Ince Csongor volt itt, és ugye beszélgettünk, ugye ő ezzel azért foglalkozott elég sokat, és azt mondta, hogy rákérdeztem, hogy ez az új rendszer mennyire lesz igazságos, azt mondta, hogy még nem annyira igazságos, mint azt ők szeretik, kell egy év, stb. De ami érdekes volt, hogy valószínűleg, hogy van, aki többet fog fizetni, de ha jól értettem, nem lehetetlen, hogyha valaki főleg kertesházban, tömbházban, nem tudom mennyire lehetséges, falun például, vagy városon egy kertesházban tényleg válogat, figyel rá, több fáradtságot igényel, meg odafigyelést, komposztál is, hogy akár kevesebbet is fizethet. Ez elképzelhető?
2: Az alapdíjnál kevesebbet nem tud fizetni.
1: Az mennyi vagy?
2: Hát az alapdíja, hogy mondtam, egy fős háztartás,

0: de az egyfős háztartás egy hónapban nem fogja megtölteni a 120 literes fekete edényzetet.
1: Ismerjük az embereket, tudjuk, hogy van, aki ügyeskedik, van, aki mindig kibúvót keres, hogy van egy veszély ennek, amúgy erről is beszéltünk, hogy itt most akkor talán jobban kell vigyázni arra, nyilván az illetékeseknek, hogy ne jelenjenek meg illegális szemétlerakatok. Mert el tudjuk képzelni, hogy van olyan az ember, hogy hát én nem akarok fizetni, mert nem tetszik, vagy nem tudom mi azok, és akkor elviszi máshova a szemetet. Eddig is voltak ezzel gondok, bár ahogy hallottam, azért sikerült részben felszámolni, főleg ottól van polgárőrség, vagy helyi rendőrség. Nyilván, hogy ez nem a Hargita megye tanácsának a feladata, de hát ott sem örülnek az ilyesminek, hogy de fennáll a veszély ennek.
0: Vegyük, tehát válasszuk ketté. Egyrészt, ha már Hargita megye tanácsának a feladata és felelősségéről beszélünk, akkor hadd mondjak arról is pár gondolatot, de kezdjük az elsővel, mert az egy érdekesebb és veszélyesebb téma. Jelen pillanatban, hogyha Hargita megyét elkezdjük járni, és a tegnap beszéltem egy olyan barátommal, aki rengeteget szalad és túrázik.
1: Látja,
0: az igen. Erdők tele vannak. Tehát most jelen pillanatban az erdők, a patakmedrek tele vannak hulladékkal. Úgy, hogy állítólag most nagyon jó a rendszer. Most eddig is voltak olyanok, akik folyamatosan úgy gondolták, hogy jobb a szemetet a környezetbe tenni. Amikor elindul ez a rendszer, a következő év júniusáig lesz egy átmeneti tanuló időszak, amikor nem az lesz a lényeg, hogy büntetéseket osznak, vagy hogy ne vigyék el a hulladékot, hanem hogy szép lassan rászokjunk arra, hogy hogyan kell az új rendszerben a hulladékot gyűjteni. Július után pedig nagyon oda fogunk figyelni, és én fogom kérni és a Környezetvédelmi Őrséget és a Hulladékos Fejlesztési Társulásnak a szakembereit, hogy figyeljék a környezetet, mert nagyon, nagyon komoly büntetések vannak most is azok számára.
1: Hát az illegális, tehát törvénytelen.
0: Akik szennyezik a környezetet, de a jövő év közepe után ez hangsúlyosan meg fog erősödni. És akkor
1: a megyei tanács felelősségéről.
0: A megyei tanács, ez a 2013 októberében írta alá megyei önkormányzat a szerződést arra, hogy kiépítse ezt a rendszert. Ez egy áfás, amely 240 millió lejből kiépült rendszer, amiben van hulladéklerakó Gyergyó remetén, benne vannak a tömörítő állomások Csíkszeredában és Korondon. Benne van 8 környezetvédelmi szempontból nem megfelelő hulladéklerakónak a környezeti szempontból megfelelően való lezárása, tehát Székelykeresztúron, Szentegyházán, Borszékon, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, tehát volt rengeteg olyan feladat, amivel a környezetet és a környezeti szennyezést azt minimalizáltuk a megyében, illetve vannak eszközök is, van egy rakás-kukás autó, amit mind a megyei önkormányzat ebből az Európai Uniós pályázatból megvásárolt. És ezt a rendszert el kellett volna indítani, Tehát 2013-ban azt vállalta a megyei önkormányzat, hogy 2015-ben elindítja. Nem tudta elindítani, egy évtizedet gyakorlatilag állt, perek is voltak, 2 éve indult el a hulladéklerakó. Ebből már tudjuk, mivel hogy csak a Hargita megyében megtermelt hulladék kerül a remetei hulladéklerakóba, és az első cella épült meg, ami 4 cella kapacitás, az azt jelenti, hogy kb. 20-21 évre elegendő helyet biztosít a Hargita megyei emberek által megtermelt hulladék számára. Tehát egy biztonságot ad a következő 2 évtizedben, de most már tudjuk, hogy 100 000 tonna hulladékkal volt számolva 2013-ban, most ugye 56 000 tonna hulladék érkezik be a megyéből. És a megye önkormányzatnak, és a személy szerint nekem a felelősségem 2024-ben, amikor letettem az esküt, akkor az volt, hogy ezt a rendszert be tudjuk indítani. Mert ha ezt a rendszert nem tudtuk volna beindítani, akkor ezt a 240 millió lejt egyrészt vissza kellett volna fizetni, és ezt nem a megyei tanács, hanem Hargita megye minden önkormányzata szolidárisan kellett volna visszafizesse, illetve Most én nem akarok arról beszélni, hogy ez mennyire jó rendszer, mert a hulladékos szakemberek el vannak álljó,

0: de én is úgy vagyok,
1: már hogy érted, hogy el vannak
0: hát állulva, hogy mennyire jó lesz ez a rendszer.
1: Ja.
0: Én is inkább a lakossággal, vagy a lakosság többségével értek egyet, hogy finoman, távolságtartóan, de optimistán várom a fejleményeket, mert azért nem lesz ez egy könnyű átállási időszak. Viszont abban meg vagyok győződve, hogy ez egy biztonságot oda hargít a megyei embereknek. Ez közösségi tulajdonban van, és azzal, hogy például az árképzésben van egy 3L38-ban is rendszerhasználati díj, amit redevencának mondanak, ami a megyei önkormányzatnak ezt törvény szabályozza, és ezt a megyei önkormányzatnak egy külön számláján jelenik meg, amiből a megyei önkormányzat majd tudja karbantartani, új cellát megépíteni, és ebben a rendszerben az biztos, hogy Hargita megyében egyetlen egy olyan település sem lesz, akinek problémát fog jelenteni a következő évtizedekben, hogy a szemetet nem viszik el, vagy önkényesen fogják emelni az árat. Tehát, hogy ez egy biztonságot és egy kiszámíthatóságot fog adni hosszú távon a Hargita megyei embereknek.
1: Van néhány kérdés, itt valaki a díjszabásról érdeklődik, nem tudom, lehet, hogy talán elhangzott, hogy ki hozta meg a döntés, hogy mennyi legyen az ár, vagy ez törvényszabályozza?
0: Ez törvényszabályozza. Tehát az, hogy tehát egyrészt a Hargita megyei jellegzetességeket kell figyelembe venni.
1: Milyen távolságra kell elvinni? Hát
0: Hargita megye egy nagy kiterjedésű alapterületű megye, lakosságszámban nem annyira nagy és szétszórt település szerkezettel, főleg itt udvarhely széke. Az árszabást az ANRSZCS 640-es elnöki rendelete határozza meg, plusz, ami még erre pluszba rájött, az a, ahogy mondtam, a redevenca. Ezt mi ki akartuk venni, viszont mert úgy voltunk vele, hogy miért kelljen fizetni redevencát, amikor Európai Uniós forrásból épült meg a rendszer, viszont a számvevőszék nem csak kötelezett rá, hanem leírta azt is, hogy az a képletet, ahogy ki kell számolni. De ha beszélünk a rendszerhasználati díjról, minden, ami közszolgáltatás, és amilyen valamilyen rendszeren keresztül működik, például a vízcsatorna hálózat szolgáltatása, ott például köbméterenként, most egy szolgáltatót megnéztem, köbméterenként vízcsatorna rendszerhasználati díj 3L. Az azt jelenti, hogy egy hónapban egy ember, mivel átlagosan 3 köbméter, városi környezetben 3 köbméter vizet fogyaszt, 9L-t fizet. Ugye nagyobb a vagyon is, mert rengeteg vezeték, meg cső, meg elosztórendszer, meg pompaház van. Ha a villanyszámlát nézzük, egy 100L-es villanyszámlából maga az áramnak az értéke az 60L. A többi az rendszerbe való betáplálás, rendszerhasználat, rendszerből való kiszedés, zöld tanúsítvány, és a többi, és a többi. De ugyanígy az üzemanyagnál is. Ez azért van, hogy a rendszereket lehessen fenntartani és működtetni.
1: Még lesz majd falun, városon annyira nem, ott el van intézve, amikor a víz, szennyvíz hálózatot is mindenki tényleg annyit fizet, és akkor többet nem fog előfordulni, hogy valaki ivóvízzel mossa a pajtáját, mint ahogy azért vannak falvakon. Nyilván ott ahhoz kell egy működő rendszer, van, ahol még nincs kiépítve, ott még lesz zúgolódás. De maradjunk ennél, megkérjük, hogy jöjjenek el a kapuig, és onnan vigyék el. Fennáll ez a...
0: Nem tudom, hogy honnan kérdezik, melyik településről. Kaputól kell elvigyék, ott vannak problémák, ahol az autó nem tud bemenni az utcába.
1: Ja. Hát mondjuk Székely-Varság, ahol a szomszéd fél kilométerre lakik. Nem tudom, ott hogy lesz. Volt egy másik, mondjuk ebben...
0: Igen? Még itt mondok egy fontos dolgot, mert ugye megkapom én is, hogy a szemetes edényeknek a minőségét kritizálják. A szemetes edények, hogy nem fognak tartani.
1: Ja.
0: Az autók, minden szemetes, szemétgyűjtő autó fel lesz kamerázva. Most zajlik a kamerázása. 30 napig a szolgáltató köteles ezeket a felvételeket megőrizni, és a kamera azt fogja nézni, ahogy hátul az ürítési folyamat történik, amikor gyűjtik össze a hulladékot. Tehát, ha valaki jelzi, hogy a szemetes edényt a szemétszállító vagy szemétgyűjtő szakemberek megrongálták, azt vissza tudjuk nézni, és amennyiben ez beigazolódik, akkor a
1: kárt,
0: nem a kárt, tehát új szemetesedényt fog kapni.
1: Költségmentesen feltételezem.
0: Természetesen, mert azt a szolgáltató hibájából, ami elromlik, azt a szolgáltató kijavítja, újat ad helyette.
1: Na, még két téma mondjuk az elsőhöz. Hát itt csak a legfeljebb vállat vonni lehet, azt mondja, hogy igen, hogy uniós elvárások minden uniós, a kritérium az elvárás, csak a fizetések nem uniósak, mondja valaki, hát igen.
0: Azért tűnik ez az ár magasnak, és én értem, hogy megpróbálják összehasonlítani Maros megyével, vagy Kovászna megyével. Tehát Hargita megye, hogyha megnézzük, országos szinten középmezőnyben van, ami az árszabást jelenti. Hogyha levonjuk ezeket a plusz költségeket, ami az amortizáció meg a redevence, akkor egy ilyen 13 és 14 lej közötti ár marad a gyűjtésszállításra. De mondok hogy miért tűnik nagynak az ár, akinek nagynak tűnik. Azért van, mert egy helyre kerül minden. Tehát eddig is ott azokon a helyeken, ahol ilyen 12 lejt fizettek a gyűjtésszállításért, egyrészt nem volt teljes körű szolgáltatás, tehát hogy a textiltől a veszélyesről nem volt, másrészt pedig bújtatott költségként megjelent akár az adóban oly módon, hogy kellett, tehát van egy gyűjtésszállítási költség, és van egy hulladékkezelési költség, a hulladékkezelési költséget azt a lerakónak fizetik. És ha a kettőt összeadják, akkor elkezdjük nézegetni, hogy milyen kreatív megoldásokkal találták meg az önkormányzatok, hogy azt az árat kiegyensúlyozzák, akkor rá fogunk jönni, hogy nagyjából plusz-minusz 3 lejjel, de itt volt az ár. Tehát olyan nagy különbségek nem tudtak lenni, mert nincs ahogy.
1: Még egy dolog, ez egy érdekes meglátás, nem tudom, mit lehet tenni, de az ötlet nem rossz, nem tudom, mit szólsz ehhez, Boti, hogy a csomagolással kapcsolatos, itt most nyilván elég hosszú, de tömören megmondom azt, hogy amikor valamit vásárolunk, akkor nyilván adják a csomagolást. Most azonban nem lesz mindegy, hogy mennyi csomagolást viszünk haza, mert az nálunk szemétként jelenik meg, hogy ilyenkor nem lehet esetleg a terhet áttenni, mit tudom én, azokra, akik gyártják, tehát a gyártóra, hogy én a csomagolást nem kérem, köszönöm szépen, itt a termék, tartsák meg a csomagolást, vagy őket terhelni, hogy akkor esetleg ott is kicsit jobban vigyázzanak.
0: Romániában az internetes vásárlások azok az elmúlt 10 évben robbanásszerűen megnőttek.
1: Ott meg nem lehet mellőzni a csomagolást.
0: Ha azt nézzük, hogy hányszor jön a
1: gyors futár,
0: és miket hoz, tehát gyakorlatilag mindent meg tudunk vásárolni, bútortól elkezdve kutyakajáig, most nem is mondom a sok a kínai oldalról, amiket össze-vissza lehet vásárolni, az mind csomagolással jön. És mivel ahonnan vásároljuk, és küldik nekünk a terméket, nekik az az érdekük, és nekünk is, hogy az a termék az épségben megérkezzen, ezért megtesznek mindenféle óvintézkedést, ami a csomagoláson belül nekünk majd hulladéknak fog megjelenni. Én értem azt, és
1: van benne valami logika.
0: Tudatában vagyok annak, hogy akkor, amikor, tehát hogy a hulladéktól mindannyian úgy szeretnénk szabadulni,
1: most
0: hogy ne kerüljön nekünk költségünkbe, mert én is úgy vagyok vele, hogyha megvettem valamit, nem a csomagolást és nem a hulladékot vettem, hanem azt vettem terméket, meg, amit én szeretnék élvezni, azt, hogy az én birtokomba került. Na most, ha már egyszer fizettem érte, és a hatását élveztem, és akkor utána még nem szeretnék fizetni azért, hogy meg is szabaduljak tőle, hanem meg szeretnék szabadulni minél kevesebb áron, és minél alacsonyabb áron, és minél kevesebb problémával. Viszont a környezetet mi azt meg kell óvjuk. És nem tudjuk ezt úgy megszervezni, hogy ne legyen egy közszolgáltatás. Ugye, mivel ez közszolgáltatás, ezért nem is opcionális a szerződéskötés, tehát kötelező szerződés kötni, mert vannak olyan emberek, akik teljesen ökó módon élnek vidéken, de de városi környezetben ez azért lehetetlen, valljuk be.
1: Zárjuk akkor a beszélgetést, mire számítsunk, hogy most 2 hónap van szűken, amíg beindul az új rendszer, valószínűleg lesznek, nem tudom, fórumok, tájékoztatók.
0: Lesz egy információs kampány, lesz vidéki környezetben, mielőtt a szerződéskötések indulnak előtte, ahol igénylik, lesz egy fórum, ahol a szakemberek, mert én ehhez aztán most kezdtem el kicsit konyítani az elmúlt 2 évben, én soha életemben ilyesmivel nem foglalkoztam, de a szakemberek válaszolnak minden felmerülő kérdésre, és itt én azt javasolnám a lakosok számára, hogy ne, tehát hogy lépjünk túl ezen az árszabásos dolgon, mert ezen nem lehet változtatni, és higgyék el azt, hogy a tavalyi évben, ami változtatást lehetett eszközölni, azt megtettük, és erre hadd mondjak még egy konkrét példát majd, hanem azokat a kérdéseket tegyék fel, ami számukra segít, hogy ebben a rendszerben, az új rendszerben megfelelően tudjanak szelektíven gyűjteni, mert az fogja számukra az árat stabilon tartani, és ezen az alapdíja. De most mondjam el, hogy ugye
1: tömören, mindjárt jönnek a hírekről, Boti.
0: Tehát amikor arról beszélünk, hogy annyit fizetsz, amennyit szemetelsz, annak 2 módja van, hogy megold. Az egyik az, hogy méred, tehát hogy mérleg van minden autón, a másik az, hogy kapsz egy edényzetet, térfogat, szor, frekvenciát, tehát hogy hány szor, gyakorisága az ürítésnek, a gyakorisága. Alapjáraton úgy volt benne, hogy minden autón mérlek. Ezt a tavaly kiszedtük, és azt mondtuk, hogy nem, mert az még pár lejjel megdobta volna az alapdíjat. Tehát amit lehetett, a tavaly kigyomláltuk, hogy minél egyszerűbb legyen a rendszer, amit a törvények engednek, és minél lakosságbarátabb.
1: Nem akarok ötleteket adni, valaki szólt hozzá Facebookon, hogy nem félnek attól, hogy a fáskazános házak inkább eltüzelik, mint kitegyék az elégethető hulladékot. Hát az emberi leleményességnek, találékonyságnak nincs határa, nem tudom, el tudom ezt is képzelni, hogy az mennyire jó vagy rossz, majd kiderül. Biztosan, hogy a következő 2 hónapban lesz még ez téma, de egyelőre köszönöm az eddigi infokat Bíró Barna Botonnak, Hargita megye tanácsa elnökének, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.
3: I like music. Star reklám.
1: Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
8: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Elkészültek a fővezetékek a Betlen utcában. Nem kell iskolába menni hétfőn. Ide hazajátszik az SFC. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szabad nap lesz október 5-e hétfő, az oktatás világnapja, így aznap nem lesz tanítás. A tanév első vakációja október 24-én kezdődik, ez 9 napos lesz. Az iskolában november 2-án hétfőn kell visszatérniük a diákoknak. Az őszi vakáció után a második tanítási időszak november 2-ától december 22-ig tart. A téli vakáció december 23-án kezdődik, és 2027. január 10-ig tart, vagyis 19 napos lesz. A tanítás január 11-én folytatódik. Elkészültek a fővezetékek a felújítás alatt álló Betlen Gábor utcának a kórházi körforgalom és a Kőkereszt tér közötti szakaszán. A következő két hétben a vízvezetékek bekötését, illetve a háztartások rácsatlakoztatását végzik el, ezt követik majd a lezárt Betlen Gábor utca alapozási munkái. A város egyik legnagyobb forgalmú utcáját a Nagy Mobilitási Projekt nevű közlekedés modernizációs programban újítják fel, amelynek összköltségvetése meghaladja a 70 millió lejt. Zajlik a második Rákóczi-Ferenc utca felső szakaszán a járdák felújítása. A munkát ezen a héten kezdte el az önkormányzat által megbízott cég. A tervek szerint az aszfalt burkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik.
1: A munkálatok idejét most jelenleg nehéz még megbecsülni, mivel sok minden függ attól, hogy mit találunk az útburkolat alatt.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. Habár a beruházást előzőleg 500 ezer lejre becsülték, ez az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A felújítás ideje alatt a gépjármű forgalmat nem érinti a korlátozás, de a gyalogosok és a kerékpárosok számára fokozott figyelmet igényel a közlekedés a Csere utca és a körforgalom között. Székelyföldi rangadót játszik ma a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában az alapszakasz hetedik fordulójában Kézdivásárhely együttesét fogadja. A találkozó ma 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. A Gyergyószentmiklósi VSK holnap szintén 15 órakor a Bákói FC együttesét fogadja. Szintén székelyföldi rangadó lesz női labdarúgásban is a hétvégén. A női szuperliga alapszakaszának hetedik fordulójában a táblázat a második helyén álló FK Csíkszereda holnap 11 órakor a székelyudvarhelyi Vasas Feminát fogadja. Az elmúlt napokhoz hasonló napsütéses időjárásuk lesz a mai napon is. A meteorológusok szerint gyenge széljárás és délig fokozatos felmelegedés várható. A hőmérsékleti értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től a Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség négy helyszínen. A ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Loránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.
11: Reklámot hallottak.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Vendégünk Ladányi László Zsolt, Hargita megyei parlamenti képviselő, aki Bukarestből hoz híreket. Hát nem tudom, hogy mennyire jó hírek ezek, hogyha figyeltük a fővárost, akkor nézzük, hogy mi történik, de hát van, aki egészen test közelből láthatja mindezeket. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat!
1: Még mindig nincs kormányunk. Ugye a héten eldőlt, hogy nincs meg az elegendő szavazat.
2: A hírek olyanok, mint az időjárás. Itt most, mikor reggel elindultam, -1, -2 fokot mutatott Betlenfalván, úgyhogy nagyon hamar beköszöntött az ősz és szinte már téli időjárással, legalábbis ami a hőmérsékletet illeti. Hát körülbelül ezt lehet látni az országban is, a közéletben is, hogy teljes mértékben kiszámíthatatlan. Nincsen kormány még, hétfőn lesz egy újabb miniszterelnök nevesítés, hogyha igaz, legalábbis az államelnök ezt jelentette ki, aztán meglátjuk, ahogyan továbbot.
1: Többféle hír látott napvilágot, így olyasmi is volt, hogy ha most nem sikerül, akkor biztosan előrehozott választások lesznek. Ez az ügy, ez az államelnök kezében van, ugye?
2: Ez egyértelműen az államelnök kezében van, és bárki próbálja erőltetni azt, hogy az államelnöknek így vagy úgy kötelező eljárni, hogy kötelező feloszlatni, feloszlathatja, és a kötelező feloszlatni az két teljesen külön fogalom. Egyesek próbálnak mindenfélét belemagyarázni, de igazából ez a történet az államelnök kezében van. Ugye arról is elég sok vita volt, hogy miért nem tette le a mandátumot Siegfried Murray, miután látta, hogy nem fog összegyűlni. Nos, én úgy látom, hogy elég sokan vannak azok, és több olyan párt van, akinek szinte nem értem mindig, hogy miért, de szinte elemi érdeke az előrehozott választás. Ez biztosan az AUR. Az AUR mindenképpen szeretne egy előrehozott választást. De valahogy ezt látom a Pénélé esetében is, ugye az ő jelöltje volt igazából Siegfried Murray, és nekem van egy olyan véleményem, ez teljesen egyéni vélemény, hogy többek közt azért nem tette le a mandátumot, mert gondolták, hogy ezzel ők is még egyet lépnek előre az előrehozott választás fele. Ezt Bolozsán miniszterelnök amúgy jó párszor elmondta már, hogy milyen jó megoldás lenne az előrehozott választás. Engem egy dolog lep meg ebben, és úgy az egész politikai közéletben, talán az RMDSZ kivételével, akik, hogy nem nagyon halljuk azt, hogy mikor mindenki azt mondja, hogy az ország a katasztrófa szélén van, a szakadék szélén van, akkor nem beszél senki arról, hogy mibe kerülne egy előrehozott választás. Ugye meg van grosszó módon 2 év a következő választásig, a parlamentet 4 évre választják, és felénél hozzál most ebben a helyzetben egy előrehozott választást, hát olyan költségei vannak, hogy nem tudom, hogy azt miből finanszíroznák. De erről úgy valahogy nem nagyon beszél senki, mert mindenkinek más az érdeke. Úgy gondolom, hogy nem lehet így politizálni, nem lehet így a közéletben lenni, hogy félresöprünk olyan dolgokat, amelyek nagyon fontosok, csak azért, mert egy pártérdek ezt mondja. Vagy nem is tudom, hogy pártérdek mondja-e, vagy valami olyan álomvilág, amiben egyesek élnek, hogy ha előrehozott választás, na aztán akkor most minden ez lesz, megold, vagy az mert azzal sem tudok nagyon egyetérteni, hogy ugyanez a konstrukció állna fel, hogyha előrehozott választás lesz, de az is biztos, hogy nagyban nem változna az eredmény, a végeredmény, mert a végeredmény az lenne, hogyha egyiknek sincs meg az 50+1%, akkor koalíciókat kellene alkotni. Az viszont világos, hogy az AUR lenne az első, és ha valaki azt mondja legalábbis a mi közösségünkből, hogy ez jó lenne az országnak, vagy ez jó nekünk, akkor azt hiszem, hogy óriási tévedésben van. Ezt akár test közelből tudom mondani, hogy az előbb említetted Bukarestet.
1: Akkor minden most az államelnök, az államfő kezében van, ő ezt húzhatja, amíg esetleg reménykedünk abban, hogy valahogy meg tudnak egyezni, hogy összejöjjön egy többség?
2: Hát én nagyon remélem, hogy nem fogja húzni, de ez nem csak rajta áll.
1: Nyilván.
2: Mert ő már elég régóta próbált valamilyen formában egy kormányt összerakni, csak az a baj, hogy ez a pártok is szükségesek. Na most a nagy pártok olyan szinten beszorították magukat a sarokba, erről már többször beszéltünk itt is, hogy nem lehet látni azt az utat, hogy hogy lehet abból a sarokból kijönni. Hogyha valaki, egyik legalább nem tud, a nagy pártokról beszélek, nem tud felemelkedni, felülemelkedni a saját orgóliumán, akkor nagyon-nagyon nehéz lesz, mert egyszerűen, hogyha nincs egy egyesség, ha nincs egy, mint mondhat az államelnök bármit. Most az a kérdés, hogy ebben a helyzetben, hogyha hétfőn, vagy vasárnap, vagy nem tudom melyik nap lesz egy konzultáció a pártokkal, az összes párttal, akkor lesz-e olyan pártvezér, aki azt mondja, hogy én vállalom a kormányzást, és össze tudom hozni a többséget. Ha valaki lesz, aki ezt így kijelenti, akkor azt reméljük, vagy lehet remélni, hogy emögött van az is, hogy már vannak jelei, hogy össze tudja rakni a többséget. Én amellett vagyok, hogy legyen kormánya az országnak nagyon gyorsan. Költségvetés kiegészítést kell csinálni. Az emberek meg kell kapják a fizetéseket, meg kell kapják a nyugdíjakat. Tehát nagyon-nagyon sok gond van, és minél tovább húzódik ez a helyzet, tudom a saját minisztereinktől, tehát kezed, lábad megkötve, béna kacsa vagy. Tehát nem lehet, ha nincs egy teljes joggal működő kormány, akkor döntéseket hozni egyszerűen lehetetlen. Majdnem minden döntésére a parlamenthez kell menni. A parlamentbe benézve és látva azt, hogy most jelenleg milyen hangulat van, és mennyire egymásnak feszülnek a nagyobb pártok, tehát szinte lehetetlen bármit is véghez vinni.
1: Lehet az lesz az egyetlen megoldás, mint az amerikai igazságszolgáltatásban az esküccékkel, hogy a megfelelő embereket bezárják egy szobába, innen ti addig nem jössz ki, amíg nincs kormánya az országnak, lehet, hogy 48 óra alatt megoldanák, s engednének kompromisszum, stb.
2: Ez már elhangzott többször is, sőt, Kelemen Hunor elnök úr is mondta, hogy
1: ezt igen?
2: Azt kéne, hogy mindenkit leültetni egy helyre, és végül egy egyességre jutni. Valamilyen egyességre szükség van, muszáj, mert ez így tovább nem nagyon mehet.
1: Amúgy, ha már elhangzott, milyen a hangulat a parlamentben?
2: Hát, ami látszik, ez olyan, hogy ami a kirakatban, az van bent is az üzletben, összevisszaság, és ez látszik a törvénykezési munkán is, hiszen eddig mindig azért volt egyfajta vonal, ami mentén haladtunk, és tudtuk, hogy egy törvényhez megvan a többség, vagy nincs meg a többség, mivel lehet előre menni. Most akkora összevisszaság van, hogy soha, hogy nem tudod, hogy egy törvény éppenséggel egy tervezetet valaki megszavaz, nem szavaz, miért szavaz meg. Nem beszélek itt arról, hogy például a liberálisoknál, vagy máshol milyen pártfegyelem van, tehát semmilyen. Olyan össze-vissza szavazgatások vannak, hogy ez külön egy nagyon nagy veszélyt jelent. Lásd azok a törvények, törvénytervezetek, amelyek számunkra rendkívüli veszélyt jelentenek, és amelyek bejöttek a parlamentbe. Mint például az AUR-nak ez a bizonyos zászló törvénye, ami számunkra egy elfogadhatatlan és egy nagyon-nagyon rossz törvénykezdeményezés, de ugyanakkor volt nekünk egy nyelvi jogos törvényünk, hogy ott, ahol valamilyen okból kifolyólag a 100%-a, 20% alá csökken a magyarság, mint megszerzett jog, maradjon meg a két nyelvű táblák lehetősége. Hajszálon múlott, hogy nem utasította el a parlament, és így visszakerült a bizottságokba, de sajnos ma már nem tudsz még elvárás sem megfogalmazni a többi párt fele, mert akkor összevisszaság van, és mindenkit hibáztat, hogy éppen miért nincs kormány, vagy miért nincs egyfajta egyesség. Úgyhogy ebben a hangulatban nagyon nehéz dolgozni, és én nagyon komolyan mondom azt, és határozottan, hogy aki lehet most mondani mindenfélét, hogy nem kell többet, vagy soha többet RMDSZ meg ezeket a dolgokat, de jó lenne, hogy kicsit tovább is gondolkoznának azok, akik ezt szajkózzák és ezt mondják, mert ha most nem lettünk volna ott, akkor az egyértelmű, hogy ezek a törvények simán átmentek volna, és egy ilyen megszerzett jogot elveszteni, akár a két nyelvű táblákra vonatkozóan, vagy akár ezek az ilyen populista zászlótörvények, meg ilyen dolgok, miután behoznák őket, akkor utána mindenki kapkodna a fejéhez, csak az egy kicsit már késő lenne. És sokszor megérjük, és láthattuk azt máshol is, más olyan országban, ahol a magyar kisebbség van, hogy micsoda tragédiák alakultak ki ebből kifolyólag. Úgyhogy ezen jól el kellene gondolkozni, amikor valaki akár egy kommentet beír, hogy inkább az AUR, mint ti.
1: Amúgy éppen látok Dantarászó, hogy kiviselte magát, sőt, még az anyanyelvünkkel is gúnyolódott. Nem tudom, ennek innen következménye? Nem...
2: Hát a Dantanászó az Dantanászó.
1: Ismerjük jól, persze.
2: Mindenki ismeri.
1: De azért mégiscsak egy parlamentben...
2: Nagyon-nagyon régóta ismerem, még prefektus koromból, mert jelengetett bőven engem is, meg mindenkit már abban az időben is. Hát ő egy ilyen ember, az én véleményem szerint ez a kategóriájú emberek, ilyen kategóriájú emberek nem is lenne, mit keressenek a parlamentben vagy a közéletben. Vehemens, rossz indulat, nem beszélek arról, hogy milyen gondolatok futnak át rajta néha. Úgyhogy hát sajnos ez a hangulat benne van, és nem ő az egyetlen, aki gondolkozik ott.
1: Jó, és amíg a parlamentben vagy a politikusok el vannak foglalva, hogy legyen már végre kormánya Romániának, addig mi sem unatkozunk, megnézzük a sláger témákat. Hát most én nem tudom mennyire, ahhoz képest, hogy mennyire fontos a kormányalakítás, az én szempontomból is elnézést kérek, hogyha nem kezelem ugyanazzal a fontossággal a két dolgot, de egyenruha. Szóval most itt megy a vita, hogy hát akkor most
2: ugye
1: legyen.
2: Ugye ez is a parlamentből indult. Úgyhogy, igen, én is úgy gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb témák most voltak, de azt is tudni kell, hogy akár a kormány, akár egy képviselő, akár egy szenátor, hogyha benyújt egy törvénytervezetet, és erre neki joga van, akkor azt így vagy úgy, azt tárgyalni kell, azzal foglalkozni kell. Na most, hogy valaki miért kezdeményezte, és miért jött be pont most ez a téma, ez egy dolog, de attól még itt van, és foglalkozni kell vele. Ugye ez az a történet, amiből például politikusként jól kijönni nem lehet. Az egyenruha történet. Azért, mert hát elég sokat beszélgettem az utóbbi időben erről. Szülőkkel is beszélgettem, diákokkal is, és bizony a vélemények nagyon megoszlanak. A szülőknek a többsége, határozottan kimerem jelenteni, hogy a szülők többsége egyenruha párti. Nyilvánvalóan a diákok többsége azt mondja, hogy nem szükséges az egyenruha. Volt olyan beszélgetésem, hogy egy anyuka felhívott, ahol egy olyan iskolában, ahol van egyenruha, és azt mondta, hogy figyelj, az én kislányom a tükör előtt áll egy negyed órát csak azért, hogy a haját megigazítsa. Na most, hogyha nem lenne az egyenruha, akkor azt mondja, minden nap
1: elkészülünk
2: az iskolából. Ezzel a mit vegyek fel. Ugye van egy vita arról is, hogy az egyenruha egy kicsit ugyanarra a szintre helyezi a diákokat. Most itt a nagy különbség az, hogy mi például ezekbe a dolgokba beleszülettünk annó. Tehát tőlünk nem kérdezte senki, hogy akarunk, nem akarunk, meg volt az egyenruha, azzal jártunk, és...
1: Ott még hajpánt, karszallag,
2: hát igen,
1: még ilyenek.
2: Ami kellett. Tehát legalább abban a jó az volt, hogy látszott, hogy diák vagy. Tehát, hogyha a város között jöttél, mentél, persze, akkor nagyobb volt a szigorúság. Ha megláttak egyenruhában a város
1: mit
2: között,
1: keresel mit keresel ott?
2: Tehát azért itt ott volt egy ilyen társadalmi nyomás is a diákságon. De attól a pillanattól kezdve, hogy a rendszerváltás után eltörölték az egyenruhát, az már számukra, a diákok számára egy megszerzett jogként csapódott le, és nyilván, hogy erről nem szívesen mondanak le. Lehet, hogy a legjobb megoldás az lenne, ahogy eddig volt, hogy minden iskola eldönthesse, hogy ő akarja, vagy nem akarja, eldönti az iskola vezetősége, aztán a szülő meg eldönti a gyerekkel, vagy nélküle, hogy attól függ, hogy mekkora a gyerek, azt, hogy milyen iskolába adja a gyerek, hogy olyanban, ahol van egyenruha,
1: vagy olyanban,
2: ahol nincs egyenruha. Mert mindig, amit nagyon lepróbálunk szabályozni, és amit túlzásba víve akarunk leszabályozni, az olyan túl sok jót eddig nem hozott. Én nem vagyok annak a híve, hogy mindent túl szabályozni, mindent túl büntetni, vagy ezek nem jó dolgok, nem jó dolgok. Persze, mondom, még egyszer megosztanak a vélemények, és hát mondok egy másik példát, ez van a kutyákra vonatkozó szabályzások. Az egyik a kutya jogaival foglalkozik, a másik az emberek jogaival foglalkozik. Most például van a parlamentben egy törvény, ami ugyancsak ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Itt ott most például a kutyák jogai vannak egy kicsit előtérbe helyezve. Rögtön megjelent a találkozókon, bizottsági egyeztetéseken a kutyák áldozatainak a szövetsége, mert ilyen is van, és ők vehemensen mondták, hogy ez miért nem jó, az miért nem jó abba. Hát ezek mind olyan dolgok, amiket jó nyugodtan, lassan, jól végig kell gondolni, és olyan döntéseket hozni, ami valamilyen féleképpen egy egyensúlyt biztosít. Ezért mondom azt, hogy például az egyenruha esetében Talán az lenne a jó megoldás, hogy meg legyen adva a lehetőség az iskoláknak, hogy eldöntsék, hogy mit szeretnének. A többi esetben pedig nyilvánvalóan nehéz jól kijönni olyasmiből, ahol nagyon megosztott a társadalom, és megosztott a gondolkodásmód is. Lásd például akár a kutyák jogait nézzük.
1: De valamilyen döntést végül csak meg kell hozni.
2: Persze, valamilyen döntést meg kell hozni, és vannak jelenleg érvényben levő törvények. A legtöbb esetben ezeket különböző módon módosítaná valaki. Tehát mindaddig, amíg nem látjuk úgy, hogy van egy jobbító szándék, és lesz belőle valami jobb, addig maradjon az, ami van.
1: Érvényben van, igen.
2: Ezt azért jól végig kell gondolni.
1: Van-e még valamilyen sláger téma?
2: Hát most a legnagyobb sláger téma az, hogy legyen kormány, ennél nagyobb sláger téma nem létezik. Persze mindig van minden, mert azért, ha megnézzük, egyre rosszabb a helyzet mindenütt. A nemzetközi helyzet sem segít rajtunk semmiképpen, úgyhogy én csak reménykedem, hogy legalább most egy lépést valahogy tudnánk tenni az, hogy legyen egy olyan kormány, amelyik teljes joggal tud dolgozni, mert ha szétnézünk körülöttünk, azért mindenütt nagyon-nagyon zajlik az élet. Elég elnézni Bulgáriába, Szerbiába, ne menjünk messzebb, akár Magyarországot nézzük, akár Nyugat-Európát. Tovább
1: is. Németország, Franciaország, Spanyolország
2: következik. Mindenütt valósággal forr a közélet.
1: Marad bármi más még?
2: Különösebben nem.
1: Várjuk a hétfőt, mert akkor tudunk esetleg.
2: Hát igen, jövő héten többet fogunk tudni. Addig meg én azt mondom, örüljünk annak, hogy az -1 fokból délutánra lesz még 18-19. Örüljünk a szép ősznek, és reméljük a jobbakat.
1: Lesz 22 is jövő héten, itt mi nálunk. És hogyha valaki a másik oldalt nézi, ma reggel Csíkszeredában -4-jel indult a reggel, úgyhogy van jobb is, van rosszabb is, mi reméljük a legjobbakat. Ladányi László Zsolt, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm, hogy itt lettem.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hat naponnát ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Girosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.

Paul Young és Don't Dream It's Over 6 perc választ el 9 órától. Zárjuk a Wecker harmadik órát is Edward Mayával és William Imolával. Show me love.

0: Elkészültek a fővezetékek a Betlen utcában. Nem kell iskolába menni hétfőn. Ide hazajátszik az SFC. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó reggelt kívánok! Szabad nap lesz október 5-e hétfő, az oktatás világnapja, így aznap nem lesz tanítás. A tanév első vakációja október 24-én kezdődik, ez 9 napos lesz. Az iskolában november 2-án hétfőn kell visszatérniük a diákoknak. Az őszi vakáció után a második tanítási időszak november 2-ától december 22-éig tart. A téli vakáció december 23-án kezdődik, és 2027. január 10-éig tart, vagyis 19 napos lesz. A tanítás január 11-én folytatódik. Elkészültek a fővezetékek a felújítás alatt álló Betlen Gábor utcának a Kórházi körforgalom és a Kőkereszt tér közötti szakaszán. A következő két hétben a vízvezetékek bekötését, illetve a háztartások rácsatlakoztatását végzik el, ezt követik majd a lezárt Betlen Gábor utca alapozási munkái. A város egyik legnagyobb forgalmú utcáját a Nagy Mobilitási Projekt nevű közlekedés modernizációs programban újítják fel, amelynek összköltségvetése meghaladja a 70 millió lejt. Zajlik a második Rákóczi-Ferenc utca felső szakaszán a járdák felújítása. A munkát ezen a héten kezdte el az önkormányzat által megbízott cég. A tervek szerint az aszfalt burkolatot és a hibás aknákat a Malom és a Csere utcáktól kezdődően a körforgalomig kicserélik.
1: A munkálatok idejét most jelenleg nehéz még megbecsülni, mivel sok minden függ attól, hogy mit találunk az útburkolat alatt.
0: Mondta híradónknak Dávid Endre alpolgármester. Habár a beruházást előzőleg 500 ezer lejre becsülték, ez az összeg növekedhet, ha a feltört burkolat alatt további cserére szoruló aknákat találnak. A felújítás ideje alatt a gépjármű forgalmat nem érinti a korlátozás, de a gyalogosok és a kerékpárosok számára fokozott figyelmet igényel a közlekedés a Csere utca és a körforgalom között. Székelyföldi rangadót játszik ma a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában az alapszakasz hetedik fordulójában Kézdivásárhely együttesét fogadja. A találkozó ma 15 órakor kezdődik a Sétatéri stadionban. A Gyergyószentmiklósi VSK holnap szintén 15 órakor a Bákói FC együttesét fogadja. Szintén székelyföldi rangadó lesz női labdarúgásban is a hétvégén. A női szuperliga alapszakaszának hetedik fordulójában a táblázat a második helyén álló FK Csíkszereda holnap 11 órakor a székelyudvarhelyi Vasas Feminát fogadja. Az elmúlt napokhoz hasonló napsütéses időjárásuk lesz a mai napon is, a meteorológusok szerint gyenge széljárás és délig fokozatos felmelegedés várható. A hőmérsékleti értékek reggel 8 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére felrobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berec András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
17: Reklámot hallottak.
18: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

79 éves, a Forma 1. Jó, itt most nem az első versenyt kell nézzük, amit 1950-ben rendeztek. Arról van szó, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség ezen a napon hozta létre a Forma 1-et, mint hivatalos autóversenyt, aztán még kellett néhány év, hogy le is bonyolítsák az első Forma 1-es nagydíjat. Úgyhogy akkor Isten éltesse a Formula 1-t. Nem, hogy jön a hétvége, ha minden igaz, és akkor egy újabb nagydíjra készülhetünk. Ez a bahreini nagydíj, bár hivatalosan malajziai nagydíjnak felel meg, csak hát Bahreinben tartják, volt már ilyen, úgyhogy akkor a vasárnapig is így le van foglalva.

Krisztál és Híva végtelen, 9 óra után járunk, 27 perccel várjuk a napi menüt, hogy tudjuk azt is ismertetni. Most pedig visszatérünk az időben, még ahhoz az esztendőig, amikor Robbie Williams tagja volt a Take That együttesnek, és kiadták ezt a slágert, ami tényleg nagyot szólt, Back for Good.

Maroon 5 és Animals 9 óra után járunk 34 perccel, ugye mivel meghívottjaink voltak már a Becker második, illetve harmadik órájában, így elmaradt a lapszemle, pedig itt van a Hargita népe mai lapszámának címoldalán írják az eredményeket. Két egymástól független felmérés eredményeiről van szó, amely a csíkszeredai diákokat vette górcső alá, sportolási szokások, étkezési szokások, és a végeredmény, ami kijött, és amire ez a két felmérés rámutat, hogy minden harmadik diák túlsúlyos, ami nem egy jó eredmény, legyünk őszinték, tehát nem jó. Minden harmadik diák túlsúlyos, Csíkszereda diákjairól van szó, de könnyen elképzelhető, hogyha netalán Székelyudvarhelyen végzik el ugyanezt a két egymástól független felmérés, nagyjából ugyanarra az eredményre jutunk, és megmondták, hogy mi az oka. Úgy írják, és ez a felcím is egyébként a címlapon található anyagnak, hogy 4 óra képernyő, zöldség helyett pedig cukros üdítő az elhízás receptje. Hát, van benne valami. Csak az a baj, hogy én pont ezt a receptet követem, mert szeretnék 2-3-4-5 kilót valahogy magamra tenni, és nem sikerült. Tehát ez a recept nálam nem válik be. Úgyhogy nem tudom. Nem tudom. Tehát lehet, hogy ezzel tényleg el lehet hízni, csak hát nekem nem jön össze. Akkor ki a hibás, a recept vagy én? Igen, minden egyes ember más, minden szervezetre, akár általánosan kimondott dolgok nem biztos, hogy ugyanúgy hatnak. Ezt nem árt figyelemmel tartani.

0: like music.
1: Sztárreklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
3: Közérdekű hirdetés következik.
7: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Valamikor a Boniem ismertette meg velünk ezt a slágert, de hát egy újszülöttnek minden régi sláger új, úgyhogy a Kangstól a Clap Your Hands című feldolgozás 2022-ben csak Oxalmar az újdonság erejével hatott. Apropó újdonság! 7 perc és a legújabb hírek érkeznek, a szokás szerint 10 órakor, addig is folytatjuk a Purple Disco Machine-nel.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár. Újabb veszettségi eseteket igazoltak. Klubvilágbajnok a Veszprém. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ötre nőtt az igazolt veszettség esetek száma Hargita megyében, miután tegnap három újabb állatnál mutatták ki a fertőzést. Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason egy-egy szarvasmarhánál, Csíkszentmihályon pedig egy kutyánál igazolták a veszettséget. Az állategészségügyi hatóság szerint a kivizsgálások még zajlanak, miközben ismét összeül a megyei betegség megelőző központ. A három településen kijelölik a veszettséggócok körüli védőkörzetet és a megfigyelési zónát is. Egy helyen bővült az olyan helyszínek száma Székelyudvarhelyen, ahol az új szemétszállítási edényeket osztják, és ahol meg lehet kötni az új szerződéseket. Az új hulladéktárolók kiosztása szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a Hargita Business Center parkolójában, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál, az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, az új helyszín pedig az Ady Endre utca és a Lóránffy Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben levő pont. A szolgáltató tájékoztatása szerint az akció a székelyudvarhelyi kertesházak övezetek lakóinak szól, de kertvárosi háznak számítanak a város központi utcáiban található magánházak is. A jogi személyek szerződéskötése egy későbbi szakaszban következik, miután a fizikai személyek szerződéskötése befejeződik. A régi szeméttárolókat térítésmentesen átveszik a Termés utcai hulladékudvarban hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között, de a régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A 75 éve működő intézmény a Városi Önkormányzat augusztusban elfogadott határozata alapján viseli ezentúl a Nagygalambfalván született, Székelyudvarhely díszpolgárává választott Kossuth Díjas költő nevét. A névadó ünnepséget ma délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Megnyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét a Veszprém csapata. Az Egyiptomban lezajlott klub VB fináléját tegnap este a Bajnokok Ligája győztes Barcelona ellen játszotta a magyar csapat, amely az első percek után végig vezetve 22-16-os első félidő után 9 góllal 42-33-ra győzött. A Veszprém története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este a harmadik forduló első mérkőzéseit játszották. Az A-liga kettes csoportjában a Görögország-Hollandia mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött, Németország 2-0-ra verte Szerbiát. A négyes csoportban Wales 2-1-re nyert Norvégia ellen, a Cristiano Ronaldo nélkül játszó portugál válogatott pedig 4-2-re nyert Kopenhágában Dánia ellen. A B-liga harmadik csoportjában is két meccs volt, ezek eredményei Írország-Ausztria 2-2 és Izrael-Koszovó 0-0. Magyarország ma este 3:40-től Georgiát fogadja, a csoport másik meccsén Ukrajna Észak-Írországgal csap össze. Ugyanebben az időpontban Románia Lengyelországban lép pályára, Bosznia pedig Svédországot fogadja. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, tiszta égboltra, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. A ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Loránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem is már tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: A

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 523 étterem és bár menüje, ami a mai napon csülkös szemes paszúj, leves nyilván, a második pedig bécsi csirkemell hasábburgonyával és koleszló salátával, házias ízek, finom falatok, jó hangulat, és ezt meg lehet rendelni telefonon is, mondom a számot, 0778 71 507. Jót mondtam? Remélem. Ami biztos, hogy a HAM alkalmazáson keresztül is lehet rendelni. 523, ahol az ebéd is lendületből érkezik.
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
8: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallotta.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
10: Vamos, listo. Salud, muchachos. Por esa mujer.

0: Salud.
1: Fagykont közeli hőértékkel indítottuk a hét utolsó vekkerét. Nyilván, amikor bemondtam 6 órakor a kinti hőmérsékletet, arra lehetett számítani, erről is szóltam, hogy közvetlenül napkelte előtt még akár hűlhet is, és ez amúgy megtörtént, szinte hogy súroltuk a fagypontot, 0,3 Celsius fok volt itt Székelyudvarhelyen, bár el tudok képzelni olyan helyet, ahol még ennél alacsonyabb is volt 1-2 fokkal, de például Csíkszeredában reggel 6-kor még -4 Celsius fok volt, és ebből lett az ország legalacsonyabb hőértéke, legalábbis a mai napot illeti, hiszen napkelte előtt lement közel -6 Celsius fokra, Csíkszeredában -5,8, ennyi a pontos hivatalos adat. Na, hát remélhetőleg a prognózis helytáll, és jövő héten visszamegyünk néhány fokkal fagypont fölé, és a nappali csúcsértékek is akár 22 Celsius fokra is felmennek. Egyelőre ezt mondja a prognózis, ez még változhat, de reméljük a legjobbakat. És hát ha ma a jövő hét, hát legközelebb akkor találkozunk, hétfőn korán reggel, ha minden jól megy, addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet, kellemes hétvégét, a hétfői viszont hallásra. Ciao.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár. Újabb veszettségi eseteket igazoltak. Klubvilágbajnok a Veszprém. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! 5-re nőtt az igazolt veszettség esetek száma Hargita megyében, miután tegnap 3 újabb állatnál mutatták ki a fertőzést. Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason egy-egy szarvasmarhánál, Csíkszentmihályon pedig egy kutyánál igazolták a veszettséget. Az állategészségügyi hatóság szerint a kivizsgálások még zajlanak, miközben ismét összeül a megyei betegség megelőző központ. A 3 településen kijelölik a veszettséggócok körüli védőkörzetet és a megfigyelési zónát is. Egy helyjel bővült az olyan helyszínek száma Székelyudvarhelyen, ahol az új szemétszállítási edényeket osztják, és ahol meg lehet kötni az új szerződéseket. Az új hulladéktárolók kiosztása szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a Hargita Business Center parkolójában a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, az új helyszín pedig az Ady Endre utca és a Lóránffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az unitárius temetővel szemben levő pont. A szolgáltató tájékoztatása szerint az akció a székelyudvarhelyi kertesházak övezetek lakóinak szól, de kertvárosi háznak számítanak a város központi utcáiban található magánházak is. A jogi személyek szerződéskötése egy későbbi szakaszban következik, miután a fizikai személyek szerződéskötése befejeződik. A régi szeméttárolókat térítésmentesen átveszik a Termés utcai hulladékudvarban hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között, de a régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A 75 éve működő intézmény a Városi Önkormányzat augusztusban elfogadott határozata alapján viseli ezentúl a Nagygalambfalván született, Székelyudvarhely díszpolgárává választott Kossuth Díjas költő nevét. A névadó ünnepséget ma délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Megnyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét a Veszprém csapata. Az Egyiptomban lezajlott klub VB fináléját tegnap este a Bajnokok Ligája győztes Barcelona ellen játszotta a magyar csapat, amely az első percek után végig vezetve 22-16-os első félidő után 9 góllal 42-33-ra győzött. A Veszprém története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este a 3. forduló első mérkőzéseit játszották. Az A-liga 2-es csoportjában a Görögország-Hollandia mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött, Németország 2-0-ra verte Szerbiát. A 4-es csoportban Wales 2-1-re nyert Norvégia ellen, a Cristiano Ronaldo nélkül játszó portugál válogatott pedig 4-2-re nyert Kopenhágában Dánia ellen. A B-liga 3. csoportjában is 2 meccs volt, ezek eredményei Írország-Ausztria 2-2 és Izrael-Koszovó 0-0. Magyarország ma este 3:40-től Georgiát fogadja, a csoport másik meccsén Ukrajna Észak-Írországgal csap össze. Ugyanebben az időpontban Románia Lengyelországban lép pályára, Bosznia pedig Svédországot fogadja. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, tiszta égboltra, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. A ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Lóránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berecz András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár. Újabb veszettségi eseteket igazoltak. Klubvilágbajnok a Veszprém. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! 5-re nőtt az igazolt veszettség esetek száma Hargita megyében, miután tegnap 3 újabb állatnál mutatták ki a fertőzést. Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason egy-egy szarvasmarhánál, Csíkszentmihályon pedig egy kutyánál igazolták a veszettséget. Az állategészségügyi hatóság szerint a kivizsgálások még zajlanak, miközben ismét összeül a megyei betegség megelőző központ. A 3 településen kijelölik a veszettséggócok körüli védőkörzetet és a megfigyelési zónát is. Egy helyjel bővült az olyan helyszínek száma Székelyudvarhelyen, ahol az új szemétszállítási edényeket osztják, és ahol meg lehet kötni az új szerződéseket. Az új hulladéktárolók kiosztása szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között zajlik a Termés utcai parkolóban, a Hargita Business Center parkolójában a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, az új helyszín pedig az Ady Endre utca és a Lóránffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az unitárius temetővel szemben levő pont. A szolgáltató tájékoztatása szerint az akció a székelyudvarhelyi kertesházak övezetek lakóinak szól, de kertvárosi háznak számítanak a város központi utcáiban található magánházak is. A jogi személyek szerződéskötése egy későbbi szakaszban következik, miután a fizikai személyek szerződéskötése befejeződik. A régi személytárolókat térítésmentesen átveszik a Termés utcai hulladékudvarban hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között, de a régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A 75 éve működő intézmény a Városi Önkormányzat augusztusban elfogadott határozata alapján viseli ezen túl a Nagygalambfalván született, Székelyudvarhely díszpolgárává választott Kossuth Díjas költő nevét. A névadó ünnepséget ma délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Megnyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét a Veszprém csapata. Az Egyiptomban lezajlott klub VB fináléját tegnap este a Bajnokok Ligája győztes Barcelona ellen játszotta a magyar csapat, amely az első percek után végig vezetve 22-16-os első félidő után 9 góllal 42-33-ra győzött. A Veszprém története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este a 3. forduló első mérkőzéseit játszották. Az A-liga 2-es csoportjában a Görögország-Hollandia mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött, Németország 2-0-ra verte Szerbiát. A 4-es csoportban Wales 2-1-re nyert Norvégia ellen, a Cristiano Ronaldo nélkül játszó portugál válogatott pedig 4-2-re nyert Kopenhágában Dánia ellen. A B-liga 3. csoportjában is 2 meccs volt, ezek eredményei Írország-Ausztria 2-2 és Izrael-Koszovó 0-0. Magyarország ma este 3:40-től Georgiát fogadja, a csoport másik meccsén Ukrajna Észak-Írországgal csap össze. Ugyanebben az időpontban Románia Lengyelországban lép pályára, Bosznia pedig Svédországot fogadja. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, tiszta égboltra, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Engem szeretni nehéz, énekelte Wolf Kati. 12 óra után vagyunk, 12 perccel és október 2-án írunk. Itt van a Sztár délután, a hét utolsó Sztár délutánja, a legnagyobb slágerek változatosan. Ma is nosztalgiázunk a retro slágerekkel, a 80-as, 90-es évek dalai is felcsendülnek, valamint megnézzük az eheti toplistát, a Magyarországi Rádiós Top 40-et, és a toplistás zenéket is természetesen meg fogjuk hallgatni, legalábbis a dobogos helyezetteket biztos, hogy igen. Én kívánok mindenkinek kitartás péntek délutánra, jó munkakedvet és balesetmentes közlekedést, hamarosan hozom a legfrissebb infókat, névnaposokat köszöntünk és zenélgetünk, a mikrofonnál Bedő Erika.

0: again. I like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Loránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: kellemes áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.

állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

Egy kellemes Eros Ramazzotti felvétel a 90-es évekből. Köszöntjük a Petrákat. Október 2-án Petra névnap van. Héber görög latin eredetű és jelentése kőszikla. Kemény csajok a Petrák, és nagyon-nagyon szép név, az egyik kedvenc női nevem, jó eszű, felelősségteljes személyiség egyébként, és érzéke van a pénzzel kapcsolatos dolgokhoz is, becsüli a minőségi dolgokat, komoly természetű amúgy, nem viccelődik semmin Petra, még egészen kicsi dolgokon sem, és már fiatalon is komolyabb társainál érdeklődése érettebb, mint a vele egykorúaké. Az otthon és a család nagyon fontos számára, azt írják a Petráról, szüksége van arra a békére, biztonságra és nyugalomra, amit csak ez a környezet adhat meg neki. És bármibe is fogjon, mindent belead, hogy azt a legjobb tudása szerint tegye, igyekszik minden feladatát véghez vinni. Hát csupa jót írnak a Petrákról, boldog névnapot kívánunk, Isten éltesse sokáig az ünnepelteket, a születésnaposokat is, holnap a Helgákat lehet köszönteni, holnap után Ferenc névnap lesz, hát az nagyon gyakori név itthon, és hétfőn az Auréleket köszöntjük, de előre is küldöm jó kívánságaimat a Helgáknak és a Ferenceknek. Egy jó citromfával, vagyis Lemon Tree Fool's Garden felvétele, maradunk a 90-es éveknél.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

Ez volt a mosolydal a Kowalski meg a Vegától. Hát mosolyogtunk eleget itt a műsorainkban, mosolyogtunk eleget itt a hét minden napján, a Sztár délutánban és a Vekkerben is egyaránt. Voltak bőven vendégeink is, már ma reggel korán is megérkezett a megyei önkormányzat elnöke, Bíró Barna Botond, aki beszélt ugye a hulladék gazdálkodásról, az új hulladék gazdálkodási rendszer gyakorlati bevezetése kezdődött el, és erről hozta az elnök ura részlet. Közzé is tettünk egy kis részletet a mai beszélgetésből. Azt mondta Bíró Barna Botond, hogy hát sláger téma, mert aktualitása van. És hát ahogy szokott lenni, nyilván az elmúlt egy évben a fejlesztési társulás nagyon sokat kommunikált arról, hogy hogyan lesz az átállás, meg hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek mik a szabályai. De az, hogy ahogy szokott lenni, akkor lesz mindenki számára egy közérdeklődésre igényt tartó téma, amikor berobban, és az általában az árakat nézik az emberek, a városlakók, a megyei lakók. Erről beszélt Boti a mai beszélgetésben, a teljes adást a magyarfém.ro weboldalunkon is meg tudjátok nézni, valamint a Sztár Rádió Facebook oldalán is fent van még az élőadás. Közben a Ladányi László Zsolt is itt volt, Hargita megye parlamenti képviselője, úgyhogy politizált reggel Szász Csaba kollégám. Ezeket a beszélgetéseket nyilván megtaláljátok mindig. Tegnap az alpolgármester volt a vendégünk, minden napra jutott valaki, és minden nap beszéltünk valamilyen érdekességről. Jönnek a hírek, 13 órás híreket hallgatjuk meg, aztán egy óra múlva a legfrissebb híreket is hozza Katona Zoli.

0: Névadó ünnepséget tart a könyvtár. Újabb veszettségi eseteket igazoltak. Klubvilágbajnok a Veszprém. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ötre nőtt az igazolt veszettség esetek száma Hargita megyében, miután tegnap három újabb állatnál mutatták ki a fertőzést. Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason egy-egy szarvasmarhánál, Csíkszentmihályon pedig egy kutyánál igazolták a veszettséget. Az állategészségügyi hatóság szerint a kivizsgálások még zajlanak, miközben ismét összeül a megyei betegség megelőző központ. A három településen kijelölik a veszettséggócok körüli védőkörzetet és a megfigyelési zónát is. Egy helyen bővült az olyan helyszínek száma Székelyudvarhelyen, ahol az új szemétszállítási edényeket osztják, és ahol meg lehet kötni az új szerződéseket. Az új hulladéktárolók kiosztása szeptember 28-a és október 3-a között naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a Hargita Business Center parkolójában, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál, az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, az új helyszín pedig az Ady Endre utca és a Lóránffy Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben levő pont. A szolgáltató tájékoztatása szerint az akció a székelyudvarhelyi kertesházak övezetek lakóinak szól, de kertvárosi háznak számítanak a város központi utcáiban található magánházak is. A jogi személyek szerződéskötése egy későbbi szakaszban következik, miután a fizikai személyek szerződéskötése befejeződik. A régi szeméttárolókat térítésmentesen átveszik a Termés utcai hulladékudvarban hétfőtől péntekig 8 és 15 óra között, de a régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Kányádi Sándor nevét veszi fel a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A 75 éve működő intézmény a Városi Önkormányzat augusztusban elfogadott határozata alapján viseli ezentúl a Nagygalambfalván született, Székelyudvarhely díszpolgárává választott Kossuth Díjas költő nevét. A névadó ünnepséget ma délután 5 órától tartják a könyvtár előtti téren. Megnyerte a férfi kézilabda klubvilágbajnokság döntőjét a Veszprém csapata. Az Egyiptomban lezajlott klub VB fináléját tegnap este a Bajnokok Ligája győztes Barcelona ellen játszotta a magyar csapat, amely az első percek után végig vezetve 22-16-os első félidő után 9 góllal 42-33-ra győzött. A Veszprém története során másodszor nyerte meg a klubvilágbajnokságot. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, tegnap este a harmadik forduló első mérkőzéseit játszották. Az A-liga kettes csoportjában a Görögország-Hollandia mérkőzés 2-2-es döntetlenre végződött, Németország 2-0-ra verte Szerbiát. A négyes csoportban Wales 2-1-re nyert Norvégia ellen, a Cristiano Ronaldo nélkül játszó portugál válogatott pedig 4-2-re nyert Kopenhágában Dánia ellen. A B-liga harmadik csoportjában is két meccs volt, ezek eredményei Írország-Ausztria 2-2 és Izrael-Koszovó 0-0. Magyarország ma este 3:40-től Georgiát fogadja, a csoport másik meccsén Ukrajna Észak-Írországgal csap össze. Ugyanebben az időpontban Románia Lengyelországban lép pályára, Bosznia pedig Svédországot fogadja. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, tiszta égboltra, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Loránd Fizsuzsánnak kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% hústisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banisáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazurt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Akarok táncolni? Ale Farben, James Carten felvétele itt a Sztár délutánban pénteken. Hát elég rossz híreket olvasok itt a hírportálokon. Rosszabbnál rosszabb hírek, rosszabbnál rosszabb történések a közutakon. Például halálra gázoltak egy fiatal nőt Csíkdán falván. Ez eléggé ijesztőnek tűnik. Egy 21 éves fiatal nőről van szó. A Hargita megyei rendőrség sajtó irodája elmondta, hogy október 1-én, vagyis tegnap este 10 előtt pár perccel a 112-es segélyhívón értesítették a csíkszeredai rendőrséget arról, hogy a 125-ös megyei úton Csíkdánfalva község területén baleset történt, és az érintett gépkocsi vezetője elhagyta akkor a helyszínt. A vizsgálatok során a rendőrök megállapították, hogy egy személygépkocsi Csík-Karcfalva irányából Csíkdánfalva felé közlekedett, amikor áttért az ellenkező menetirányú sávba, és elütött egy ártatlanul közlekedő 21 éves dánfalvi fiatal nőt, aki az úttesten gyalogolt. Gyalogolt, és pár perc múlva elhunyt. A balesetet követően pedig a gépkocsi vezetője el is hagyta a helyszínt. Hát riasztották az egészségügyi személyzetet, viszont ők már nem tudtak segíteni sajnos az áldozaton, csak a 21 éves lány halálát tudták megállapítani. A baleset pillanatában az áldozat két másik gyalogossal volt együtt. A rendőrség folytatja a nyomozást, a gépkocsi vezetőjének az azonosítása, valamint a baleset valamennyi körülményének a tisztázása érdekében. Most vannak már frissítések is. A szakemberek megvizsgálták egy válsérülés szenvedett 56 éves nőt és egy derékfájdalomra panaszkodó 37 éves nőt is. Ők visszautasították a kórházba szállítást. A tragikus baleset áldozata Böjte Barbara, a Csík terület ifjúsági tanácsa alelnöke. Hú, nem semmi. Azt is mondták a bejegyzésben a Facebookon, hogy nem csak egy barátot, hanem egy olyan embert veszítettünk el, aki szívvel, lélekkel hitt a közösség erejében, és aki idejével, energiájával és elhivatottságával nap mint nap tett azért, hogy valami maradandót alkossunk. A Csík terület ifjúsági tanácsa tette közzé ezt a bejegyzést. Ez egy nagyon-nagyon szomorú hír Hargita megyében, és nagyon sajnáljuk azt, ami történt Böjte Barbarával. Nem tudom, hogy mi történhetett, nem tudjuk, hogy a gépkocsi vezetője miért hagyta el a helyszínt, egyáltalán mi lehet, az is lehet, hogy alkohol befolyása alatt volt, valószínű gyorsan is ment, át is ment a másik sávra, egyelőre még ez az egész tisztázatlan, de hogy ez egy óriási nagy probléma, és egy óriási nagy veszteség. 21 éves fiatal lányról beszélgetünk. Úgyhogy csak óvatosan, lassan és figyelmesen közlekedjetek az utakon, mint hiába mondjuk ezeket, hogyha úgyis nap mint nap valamilyen balesetről kell beszámolni.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

A 3x3 méter vastag Tamástól. Hát szerintem 3x3 méter is elég arra, hogy mozogjunk, hogy edzünk, hogy egy picit tornázzunk. Már csak azért is, hogy ne legyünk túlsúlyosak. Épp olvasom a mai újságot, a Hargita Népe a kezemben van, és látom, hogy a címlapon az áll, hogy minden harmadik diák túlsúlyos. 4 óra képernyő, zöldség helyett pedig cukros üdítő az elhízás receptje. Hát ez egyértelmű. Nem táplálkoznak egészségesen, folyamatosan telefonoznak, számítógépeznek és nem mozognak. A diákok jelentős része az iskolán kívül sem sportol rendszeresen, és például a felcséki gyermekek mintegy 35%-a túlsúlyos vagy elhízott. Ez derül ki 2 egymástól független felmérés eredményeiből, amelyet az Aktív Székelyföld konferencián ismertettek. A gyermekek fizikai állapotának romlásához továbbá a túlzott képernyő használat és az egészségtelen táplálkozási szokások is hozzájárulnak. Erről lehet olvasni a mai újságban az 5. oldalon, és én úgy döntöttem, hogy egy picit ebbe a témába belemegyek, úgyhogy ezt fogjuk boncolgatni.

Laura Branigan felvétel a 80-as évekből, ott tartottunk, hogy minden harmadik diák túlsúlyos sajnos, mert felmérték Csíkszeredában a diákok sportolási szokásait. Csíkban például 14 iskola 4525 diákjait vizsgálták meg, a felmérés adatait pedig a Fit Szereda program koordinátora, testnevelő tanár ismertette, és elmondta, hogy bizony-bizony minden harmadik diák túlsúlyos a felmérések alapján. A diákok sportolási szokásait vizsgáló felmérés eredményeiből kitűnik az is, hogy a városban, Csíkszeredában a tanulók 66%-a egyáltalán nem vesz részt például iskolai sporttevékenységekben, és az iskolán kívüli sportolás esetében is hasonló tendenciát tapasztaltak, hiszen a megkérdezett diákok mindössze 22%-a sportol gyakran vagy rendszeresen, 12%-uk mérsékelt gyakorisággal végez sporttevékenységet, míg 37%-uk egyáltalán nem sportol. És a nemek közötti különbségek is jelentősek, ezt is el tudom mondani, hiszen az iskolán kívül a fiúk 29 és a lányok 43%-a nem sportol. Lányok. Hát akkor azt jelenti, hogy a lányok sokkal lustábbak, mint a fiúk. A felmérés a gyermekek délutáni tevékenységeire és mozgással töltött idejére is kitért. Az eredmények alapján a rendszeres sportolás hiánya nem csak az iskolai foglalkozásokra korlátozódik, hanem a szabadidő eltöltésében is megmutatkozik. A diákok szabad idejükben sem mozognak, tehát a lányok 43%-a egyáltalán nem mozog. Pedig én azt gondoltam volna egyébként, hogy a fiúk kevesebbet sportolnak, vagy a fiúk kevesebbet mozognak, lustábbak, mint a lányok, de ezek szerint nem, legalábbis Csíkszeredában biztos, hogy nem ezek az eredmények. Aztán még azt is felmérték, hogy ugye nő a képernyő használat, a 9. és 12. osztályosok 40%-a naponta több mint 4 órát tölt képernyő előtt az iskolán kívül. És ez nagyon sok, tehát ha délután 3-kor vége a sulinak, és még azon kívül 4 órát eltölt a képernyőnél, az mindenféleképpen kellene mérsékelni, vagy valamilyen szintet csökkenteni. A táplálkozási szokások szintén kedvezőtlenebbek az idősebbeknél, míg az 5.-6. osztályosok közel fele naponta fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt, a 9-12. Osztályosok 58%-a naponta vagy hetente többször iszik cukros üdítőt, az pedig egyáltalán nem egészséges. A két felmérés eredményei alapján tehát a szakemberek arra hívták fel a figyelmet, hogy a mozgáshiány a falusi környezetben élő gyermekeket is egyre inkább érinti. Vagyis nem csak városon, hogy nem mozognak a diákok, a gyerekek, hanem még falun sem. A gyermekek szabad idejének jelentős részét a képernyők előtt töltik, a változtatásban a családoknak, az iskoláknak, és az önkormányzatoknak egyaránt szerepet kell vállalniuk, mert lassan ez a helyzet tarthatatlan lesz. A szülőknek a tanulás mellett a testnevelés órákról és a gyermekek mozgás élményeiről is érdemes érdeklődniük, valamint közös sportolással példát is mutatniuk. A szülőkre is rá van bízva, tehát, hogy ne engedjék a gyerkőcöket, a diákokat, hogy olyan sokat telefonozzanak, tévézzenek, számítógépezzenek, hanem inkább egy pici mozgást is iktassanak be a hétköznapokba és a hétvégékbe. Fontos, hogy a gyermekek minél több sportágat kipróbáljanak például, és megtalálják a számukra örömet jelentő mozgásformát is. Hát legyen így, én azt tudom mondani, amit Lola énekel, hogy mozdulj már, itt a hétvége, itt a napsütés, október van, még simán lehet sportolni és mozogni.

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára! Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Csalók elleni kampány indul. Támogatást kapnak a fiatal gazdák. Idegenben játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Állj meg Csaló címmel indított tájékoztató kampányt az RMDS az online, telefonos és banki csalások megelőzésére. A kezdeményezés célja, hogy segítsen felismerni a leggyakoribb átveréseket és gyakorlati tanácsokat adjon a csalók által megkeresett embereknek. Az idei év első felében országosan mintegy 15 000 csalási esetet jelentettek, ami 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kampány arra figyelmeztet, hogy gyanús helyzetben ne cselekedjünk azonnal. Szakítsuk meg a hívást, majd a bank vagy az érintett intézmény hivatalos telefonszámán ellenőrizzük az információt. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk segítséget családtagtól, vagy a digitális ügyintézésben jártas személytől. A kezdeményező RMDS szerint jogszabályi és intézményi intézkedésekre is szükség van. Október 6-án indul a fiatal gazdákat támogató 170 millió eurós program, amely a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait segíti. A vidéki beruházások finanszírozási ügynökség által meghirdetett pályázatra december 2-áig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A programból többek között gyümölcstermesztő gazdaságok létrehozása és korszerűsítése, valamint gyümölcsültetvények telepítése és átalakítása is finanszírozható. 21. alkalommal tartják az őszi hadjárat elnevezésű hagyományőrző rendezvényt Szentegyházán és Kápolnásfaluban. A program ma a gyermekfilharmónia és a helyi huszárok közös hangversenyével kezdődik, szombaton pedig mintegy 120 lovas huszár és 65 szekérnyi hagyományőrző vesz részt a toborzó körúton. Az útvonal Szentegyháza, Szentkeresztbánya, Rákospatak, Kápolnásfalu és Homoród Loka érintésével tér vissza Szentegyházára, ahol este huszárbált tartanak. Vasárnap közös bográcsolással és színpadi programokkal zárul a rendezvény. Idegenben játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának negyedik fordulójában Galacon lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó vasárnap 12 órakor kezdődik. Megkezdődik a jégkorong szezon, bajnoki találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely egyik ifi csapata. A bajnokságot az U15-ös csapat elkezdi, amely október 3-án szombaton 15 órától a Galaci Csészőmét fogadja a városi jégpályán. A csapat vasárnap Marosvásárhelyen vendégszerepel. Az idei szezonban két korosztályban lesznek csapatai a VSK Székelyudvarhelynek, az U13-asoknál két együttes neveznek, míg az U15-ös korosztályban egy csapat szerepel. Ma délután és a hétvégén is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. A HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Lóránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
7: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
6: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
7: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
6: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió.
8: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Pénteken is itt a Sztár délután harmadik órájában 18 Celsius fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen. Kellemes őszi napunk van október második napján, és 20 fokot is ígérnek a következő két órában, úgyhogy felmelegedés lett mára, és felmelegedés várható még a következő két-három napra is, ugyanis hétvégén akár 22 fokot is mérhetünk, főleg vasárnap gyönyörű szép időnk lesz. Jövő héten akár 23 fok is. Úgyhogy itt van a vénasszonyok nyara, mondhatni, szerintem ennél melegebb már nem is várható majd októberben. Ezáltal kint tartózkodhatunk a természetben, tervezhetünk gyaloglásokat, szaladásokat, biciklizéseket, csak vigyázzatok a nagyvadakra és a medvékre. Habár egyel kevesebb van, elgázoltak egy medvét, de a nagyvad elszaladt az ütközés után. Hozom a részleteket hamarosan, hogy mi történt Maros megyében.

Gyere és táncolj, énekelte a Well Hello. Hát táncolhatnánk örömünkben akkor, amikor hallunk egy olyan hírt, hogy elütöttek egy medvét, nyilván akkor egyel kevesebb van. Tegnap elgázoltak egy medvét Maros megyében, de a nagyvada baleset után el is szaladt, úgyhogy ennyit a medvéről. Egy 55 éves segesvári férfi értesítette a magfalvi rendőrséget tegnap este 9 óra körül arról, hogy a 13-a országúton közlekedve autójával elütött egy medvét, és a baleset helyszínre érkező rendőrök meg is állapították, hogy a bejelentés az megfelel a valóságnak, ám az ütközést követően a medve el is szaladt a helyszínről. Csak azt nem értem, hogy miért engedték. Meg egy másik posztot is láttam, ott nem szaladt el a medve, ott azt hiszem, hogy végleg elaludt, mert Székelyvaja és Göcs között szintén Maros megyében elgázolt egy kamion egy medvét, és a földön van a nagy-nagy maci. Egy hatalmas nagy medvéről beszélgetünk, írják is a bejegyzésben Facebookon, hogy egy hatalmas medve, na meg persze olyan kommentek vannak, hogy mennyire jó, sok ilyent kívánnak még, hát igen, csak vigyázzatok azért magatokra, meg amúgy is szarvasbőgés van, óvatosan az utakon a hétvége folyamán is, hogyha kirándultok, szeptember végén és egész októberben jelezték a szarvasbőgés időszakát, úgyhogy a szarvasok bátran az útra kelhetnek az esti órákban, főleg

Ez a zene a toplisták élén szerepelt még 2018-ban. Szia és Zén felvétele pénteken, október 2-án, a Sztár délután 3. órájában. Közlekedési információkat, azokat írhattok SMS-ben a 0757-5751-71-es telefonszámon, akár a Sztár Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. És hogyha már közlekedés, akkor épp olvasom, hogy újabb utcák kerültek fel a felújítási listára Székelyudvarhelyen. Hát nem elszámolható beruházás az Angyal-Szalényi programban a Kiskövet tér felújítása, ezért a szeptemberi tanácsülésen a Székelyudvarhelyi önkormányzat arról volt kénytelen dönteni, hogy kiveszik ennek az utcának a terveit a programból. Szakács Pál István polgármester el is mondta, az Ugron Gábor utca felső szakaszán az elhúzódó kisajátítási procedúra miatt nem lehet ezt a projektet folytatni, és ennek az az oka, hogy kőkerítéseket kellene bontani, hiszen nagyon keskeny felületet hagytak meg a lakók útnak az évek során. A képviselők arról is döntöttek, hogy az Ugron Gábor utca korszerűsítésére korábban elkülönített összegeket a Küküllő utcai infrastruktúra fejlesztésére, valamint a Sósfürdő és a Borsairét utcák nagy javítására fogják átcsoportosítani. A tervek szerint a 3,4 millió lej összegű támogatásból 439 ezer lej a Küküllő utcai beruházás megvalósítását támogatja, 2,9 millió lej pedig a Sósfürdő és a Borsairét utcák felújítását fogja szolgálni. Szintén az Angyal-Szalényi program támogatásával megvalósulhat a Bükkfa utca közúti infrastruktúrájának a korszerűsítéseit is. A 185 méter hosszú utcában a tervek szerint 5,5 méter szélesen aszfaltoznak, illetve 1,2 méter széles járdát és új esővíz elvezető hálózatot is kiépítenek. Úgyhogy haladnak a munkálatok,

0: A lényeg, hogy dugó van, szóval szerintem jobb, ha mindenki kerüli a város központot, mert szerintem ott lehet a nagyobb torlódásra számítani. A Bethlen Gábor utcában ugye munkálatok zajlanak, viszont az Eötvös József utcát azt megnyitották a gépjármű forgalom előtt, és a kórház fele lehet egyirányúan haladni. Dugó mellé jár egy DJ Bobo felvétel, remélem, hogy ez egy picit segít legalább azoknak a rádióhallgatóknak, vagy gépkocsi vezetőknek, akik türelmetlenül ülnek a volánnál.
1: When the sun goes down,
2: when the sun goes down,
1: and the night moves on, yeah,
2: and the night moves on,
1: everybody's here,
2: dancing in the street,
1: dancing in the street,
2: music is what I'm living for.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor

0: Electromix, a helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hússziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

0: szólunk.
1: Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Amint említettem, tehát nagy dugóra és nagy forgalomra lehet számítani a városban. Katasztrófa, ami van állítólag. Úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljétek a városközpontot is, és menjetek olyan útvonalakon, ahol egy icipicit kevesebb vagy kisebb a forgalom. Nem tudom, hogy az ma erre lehet, de nekem például mindig beszokott válni a Tábornegyed, a Függetlenség utca, úgyhogy arra bátorítalak, hogy inkább ott menjetek, vagy Kadicsfalva irányába a terelőúton, hogyha nincs semmi dolgotok nyilván a városközpontban. Azon kívül szép a napsütés, jó leső érzés ez a meleg péntek délután, és az is jól esik, hogy vakít a kék, mármint az égbolt színe. Bagossy Brothers Company érkezik a folytatásban még a hírek előtt.

0: Csalók elleni kampány indul. Támogatást kapnak a fiatal gazdák. Idegenben játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Állj meg csaló címmel indított tájékoztató kampányt az RMDS az online, telefonos és banki csalások megelőzésére. A kezdeményezés célja, hogy segítsen felismerni a leggyakoribb átveréseket és gyakorlati tanácsokat adjon a csalók által megkeresett embereknek. Az idei év első felében országosan mintegy 15 ezer csalási esetet jelentettek, ami 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kampány arra figyelmeztet, hogy gyanús helyzetben ne cselekedjünk azonnal. Szakítsuk meg a hívást, majd a bank vagy az érintett intézmény hivatalos telefonszámán ellenőrizzük az információt. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk segítséget családtagtól, vagy a digitális ügyintézésben jártas személytől. A kezdeményező RMDS szerint jogszabályi és intézményi intézkedésekre is szükség van. Október 6-án indul a fiatal gazdákat támogató 170 millió eurós program, amely a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait segíti. A vidéki beruházások finanszírozási ügynökség által meghirdetett pályázatra december 2-áig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A programból többek között gyümölcstermesztő gazdaságok létrehozása és korszerűsítése, valamint gyümölcsültetvények telepítése és átalakítása is finanszírozható. 21. alkalommal tartják az őszi hadjárat elnevezésű hagyományőrző rendezvényt Szentegyházán és Kápolnásfaluban. A program ma a gyermekfilharmónia és a helyi huszárok közös hangversenyével kezdődik, szombaton pedig mintegy 120 lovas huszár és 65 szekérnyi hagyományőrző vesz részt a toborzó körúton. Az útvonal Szentegyháza, Szentkeresztbánya, Rákospatak, Kápolnásfalu és Homoród loka érintésével tér vissza Szentegyházára, ahol este huszárbált tartanak. Vasárnap közös bográcsolással és színpadi programokkal zárul a rendezvény. Idegenben játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának negyedik fordulójában Galacon lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó vasárnap 12 órakor kezdődik. Megkezdődik a jégkorong szezon, bajnoki találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely egyik ifi csapata. A bajnokságot az U15-ös csapat elkezdi, amely október 3-án szombaton 15 órától a Galaci Csészőmét fogadja a városi jégpályán. A csapat vasárnap Marosvásárhelyen vendégszerepel. Az idei szezonban két korosztályban lesznek csapatai a VSK Székelyudvarhelynek, az U13-asoknál két együttes neveznek, míg az U15-ös korosztályban egy csapat szerepel. Ma délután és a hétvégén is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. A ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Loránd Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió.
12: Közérdekű hirdetés, reklámok és még híradó is volt. Beléptünk a Star délután 4. órájába. Már is hozom Aucsilla felvételét, őt követi majd Avicii. Itt lesz Armin van Buuren dala is, és Andri is énekelni fog a Szinglik éjszakájáról. Hát igen, nem biztos, hogy mindenki szinklin fog belecsapni a mai éjszakába, de az biztos, hogy van bőven lehetőség arra, hogy éjszakázzunk, hiszen ha jól tudom, akkor ma az Areo Eventsben lesz a nyitó buli az Areo nagy sátrában, és DJ Hunai biztos, hogy ott lesz a keverőpult mögött, szóval ő hozza a legnagyobb slágereket változatosan. Gyorsan meg is nyitom az Areo Events Facebook oldalát, mert mindig szoktak eseményt csinálni, és plakátot is szoktak posztolni. Hát itt is van október 2-a péntek. Nitsu, Mikey és Hunai, 3 DJ is lesz. Ez a nagy-nagy nyitó buli, a hölgyeknek a belépés 23 óráig ingyenes, máskülönben pedig 40 lejbe kerül majd a belépő 23 óra után mindenkinek. Na, hát már el sem hiszem, hogy ismét itt a szezon, az Areos buli szezon. Mindig a tudakozóban látom pénteken és szombaton, hogy van-e valami buli a városban. Hát most lesz, kérem szépen. Mégpedig egy akkora nagy helyen, hogy 1000 ember is, 1000 fő is be fog férni ebbe a buliba. Szóval, hogyha nem tudjátok, hogy hol szórakozzatok ma, akkor irány az Areo. Ha jól tudom, akkor 2 hetente lesznek bulik, legalábbis a tavalyi szezonban az így volt. Szólj a barátodnak, barátnődnek, hogy vigyél el a buliba. Aucsilla érkezik és énekel 1998-ból.

Gyere, forgass fel egy szingli életét, énekelte. Adri, 4:30 után vagyunk másfél perccel. A diákok élete az rendesen fel lesz forgatva, hiszen hosszú hétvégére számíthatnak. Hétfőn nem lesz oktatás, mennyire jó. Ugye hagyták ma az iskola padokat, hogy csak kedden fognak legközelebb visszaülni. Hétfőn, október 5-én tehát nem kell sem óvodába, sem pedig iskolába menni, sem a pedagógusoknak, sem pedig a diákoknak, ugyanis azon a napon ünneplik az oktatás világnapját. És ezt az oktatás világnapját 1994 óta tartják egyébként számon világszerte, és a jeles napot az UNESCO kezdeményezte arra az 1966-os egyezményre emlékezve, amelyben az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet megfogalmazta a pedagógusok státuszára vonatkozó ajánlásait. És ez a határozat a felsőoktatási oktatók jogairól szóló 1997-es ajánlással kiegészülve a mai napig az elsődleges nemzetközi viszonyítási alap a pedagógusok jogainak és felelősségének meghatározásában. Szóval Romániában az oktatás világnapját 2013 óta ünneplik, már 13 éve, hogy október 5-ét az oktatás világnapjává hirdetik ebben az országban is, megkülönböztetve, elkülönítve a tanítók napjától, ami egyébként június 5-én van. Október 5 és június 5. Szinte minden fél évben van egy olyan nap, amikor a gyerekek nem kell menjenek iskolába. És hát hamarosan itt lesz a rövid egyhetes kis vakáció az 1-4-eseknek és az ovisoknak is, úgyhogy ha még sokat alszunk rá, akkor hamarosan itt vannak az ünnepek is december végén, úgyhogy a suliban eléggé sok szünet van és sok szünidő, vakáció. Ahhoz képest, amennyi volt nekünk, most sokkal több van szerintem. Ava Max felvétele pedig itt van a folytatásban, remélem, hogy jó és szép lesz a hosszú hétvége.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha október 3-án valami igazán különleges programra vágysz, akkor irány Telekfalva, ahol ezen a napon őszi díszbe öltöznek a porták, előkerülnek a tökök, és estére fellobban a lámpások fénye. Lesz tökfaragás, főzőverseny, gyerekprogramok, kézműves vásár, rajzfilmvetítés, retrobut, és még egy virtuális séta is vár. A színpadon Berecz András mesél, a budapesti Cimbali Band koncertezik, a nap végén pedig együtt gyújtjuk meg a töklámpásokat. A második Telekfalvi Tökfesztivál fővédnöke Kelemen Hunor, RMDS elnök, aki személyesen is ott lesz. Október 3-án szombaton Telekfalva lesz Székelyföld legtökösebb faluja. Ott a helyed!
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este.

0: hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
3: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hív minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Reklámot hallottak.

Lucas Graham felvétele Khaliddal közösen, hamarosan érkeznek a 16 órás hírek. Meghallgatjuk a Válmár és Szikora Robi dalát, a balatoni lányát rég nem szólt itt a Sztár délutánban, meg amúgy is inkább nyáron szoktam ezt a slágert bejátszani, de most azért is választottam ezt, mert Marics Peti dalt szeretnénk hallgatni, ugyanis tegnap volt Marics Petinek a 30. születésnapja. Marics Péter ugye kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző és a Válmár együttes egyik frontember 1996. október 1-én született, és tegnap ünnepelte a 30. születésnapját. Nagyon fiatal énekesről beszélünk, aki már óriási sikert ért el a Válmár együttessel, de több énekessel, rapperrel van egyébként duettje is, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor most már a Kuplung zenekar tagjaként is most már szerepel a Hogyan tudnék élni nélküled film által, színészkedett is, és még ismertebbé vált, és még szerethetőbbé. Úgyhogy Marics Petit köszöntjük, láttam jó sok videót és fényképet kiposztolt tegnap az Instagram oldalára a fiatal énekesünk, aki nyilván örült a sok-sok köszöntésnek, és hát ő is most már átlépett a 30-as kor osztályba. Hozom a Balatoni lány című dalt, hamarosan itt lesznek a hírek, aztán a Sztár délután utolsó órája következik.

0: Csalók elleni kampány indul. Támogatást kapnak a fiatal gazdák. Idegenben játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Állj meg Csaló címmel indított tájékoztató kampányt az RMDS az online, telefonos és banki csalások megelőzésére. A kezdeményezés célja, hogy segítsen felismerni a leggyakoribb átveréseket és gyakorlati tanácsokat adjon a csalók által megkeresett embereknek. Az idei év első felében országosan mintegy 15 ezer csalási esetet jelentettek, ami 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kampány arra figyelmeztet, hogy gyanús helyzetben ne cselekedjünk azonnal. Szakítsuk meg a hívást, majd a bank vagy az érintett intézmény hivatalos telefonszámán ellenőrizzük az információt. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk segítséget családtagtól, vagy a digitális ügyintézésben jártas személytől. A kezdeményező RMDS szerint jogszabályi és intézményi intézkedésekre is szükség van. Október 6-án indul a fiatal gazdákat támogató 170 millió eurós program, amely a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait segíti. A vidéki beruházások finanszírozási ügynökség által meghirdetett pályázatra december 2-áig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A programból többek között gyümölcstermesztő gazdaságok létrehozása és korszerűsítése, valamint gyümölcsültetvények telepítése és átalakítása is finanszírozható. 21. alkalommal tartják az őszi hadjárat elnevezésű hagyományőrző rendezvényt Szentegyházán és Kápolnásfaluban. A program ma a gyermekfilharmónia és a helyi huszárok közös hangversenyével kezdődik, szombaton pedig mintegy 120 lovas huszár és 65 szekérnyi hagyományőrző vesz részt a toborzó körúton. Az útvonal Szentegyháza, Szentkeresztbánya, Rákospatak, Kápolnásfalu és Homoród Loka érintésével tér vissza Szentegyházára, ahol este huszárbált tartanak. Vasárnap közös bográcsolással és színpadi programokkal zárul a rendezvény. Idegenben játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának negyedik fordulójában Galacon lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó vasárnap 12 órakor kezdődik. Megkezdődik a jégkorong szezon, bajnoki találkozót játszik a VSK Székelyudvarhelyi egyik ifi csapata. A bajnokságot az U15-ös csapat elkezdi, amely október 3-án szombaton 15 órától a Galaci Csészőmét fogadja a városi jégpályán. A csapat vasárnap Marosvásárhelyen vendégszerepel. Az idei szezonban két korosztályban lesznek csapatai a VSK Székelyudvarhelynek, az U13-asoknál két együttes neveznek, míg az U15-ös korosztályban egy csapat szerepel. Ma délután és a hétvégén is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. A HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Lóránt Fizsuzsánna kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió a legnagyobb slágerek változatosan. 4:05 van pontban, október 2. napjánál tartunk, és itt van a hétvége. Végre megérkezett sokunk örömére, viszont vannak bizony olyan rádióhallgatók is, akik pénteken este, szombaton és vasárnap is dolgoznak, mint például a vendéglátás. Hát az egy ilyen szakma, úgyhogy kitartást és jó munkakedvet kívánunk. Hozom a toplistás dalokat, itt lesz például Beberexa felvétele 2026-ból, és megnéztem, hogy a rádiós top 40-es slágerlista 6. helyén tartózkodik most jelenleg ez a dal, úgyhogy benne van a top 10-ben a 40-es slágerlistán. Közben írt Alfred is, ő pedig egy programot ajánl nekünk erre a hétvégére. Azt írja, hogy szia Erika, ugye neked is hihetetlen, de már is indul a hoki szezon. Elkészült a jégfelület a városi jégpályán, így már holnap bajnoki mérkőzésen szurkolhatunk a VSK Székelyudvarhely hoki csapatának, úgyhogy irány a városi műjégpálya. A szezont az U15-ös együttes kezdi, szombaton 15 órai kezdettel, és a Csészei Galac csapatát fogja fogadni itt a Székelyudvarhelyi városi jégpályán, és vasárnap pedig már Marosvásárhelyen lépnek jégpályára. végre, úgyhogy arra is kell szurkolnunk. A következő hétvégén pedig az U13-as csapatok is bekapcsolódnak majd a bajnoki küzdelmekbe. Minden hétvégén szinte mehetünk és szurkolhatunk a városi műjégpályán, találkozzunk a lelátón, és nyilván mondjuk azt, hogy hajrá VSK! Elkezdődött a hoki szezon, és most már a sportcsarnokban is lesznek bizony foci meccsek bent. Lesz bőven sportesemény, amire majd mindig emlékeztet Alfred, a virtuális tanácsadó. Köszi szépen, Alfi!

5 után vagyunk, 4,5 perccel, október 2-át írunk. Hihetetlen, de most következik október első hétvégéje. Átléptük most már ugye szeptembert, és belecsöppentünk az ősz második hónapjába. A meteorológusok szerint jó időre, kellemes időre és napsütésre lehet számítani ezen a hétvégén. A maximális csúcsérték akár 22 Celsius fok is lehet, képzeljétek, jövő héten még 23 fokunk is lesz itt Székelyudvarhelyen, úgyhogy itt az indián nyár, ki kell használni szabadtéri programokra. Igaz, hogy éjszakánként hideg van, azért Székelyudvarhelyen is jól fel kellett öltözni a hajnali órákban, 0,3 fokot mértek, Csíkszeredában pedig -5,8 Celsius fok volt már a virradólag, de holnapra sem számíthatunk sokkal melegebbre, csupán 1 fokot mutatnak az éjjeli órákra. Aki pedig kint lesz az éjszakában, az azért figyeljen arra is, hogy amikor reggel fele megy haza, akkor meg ne fázzon. Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy eljöttél, a 4-es Street felvételével fogok elköszönni. Állok Ellen Walkerdal, a Cascada is itt lesz, Király Viktor, Dr. Béressel, aztán érkeznek hamarosan a 17 órás hírek. Én kívánok kellemes hétvégét, és legközelebb hétfőn fogunk találkozni a Sztár délutánban. Vigyázzatok magatokra, minden jót, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok, sziasztok!

0: like music. Star reklám.
1: Kolumbán optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755.

0: 0614 606 666.
1: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: Csalók elleni kampány indul. Támogatást kapnak a fiatal gazdák. Idegenben játszik a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Állj meg csaló címmel indított tájékoztató kampányt az RMDS az online, telefonos és banki csalások megelőzésére. A kezdeményezés célja, hogy segítsen felismerni a leggyakoribb átveréseket és gyakorlati tanácsokat adjon a csalók által megkeresett embereknek. Az idei év első felében országosan mintegy 15 000 csalási esetet jelentettek, ami 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A kampány arra figyelmeztet, hogy gyanús helyzetben ne cselekedjünk azonnal. Szakítsuk meg a hívást, majd a bank vagy az érintett intézmény hivatalos telefonszámán ellenőrizzük az információt. Ha bizonytalanok vagyunk, kérjünk segítséget családtagtól, vagy a digitális ügyintézésben jártas személytől. A kezdeményező RMDS szerint jogszabályi és intézményi intézkedésekre is szükség van. Október 6-án indul a fiatal gazdákat támogató 170 millió eurós program, amely a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait segíti. A vidéki beruházások finanszírozási ügynökség által meghirdetett pályázatra december 2-áig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A programból többek között gyümölcstermesztő gazdaságok létrehozása és korszerűsítése, valamint gyümölcsültetvények telepítése és átalakítása is finanszírozható. 21. alkalommal tartják az őszi hadjárat elnevezésű hagyományőrző rendezvényt Szentegyházán és Kápolnásfaluban. A program ma a gyermekfilharmónia és a helyi huszárok közös hangversenyével kezdődik, szombaton pedig mintegy 120 lovas huszár és 65 szekérnyi hagyományőrző vesz részt a toborzó körúton. Az útvonal Szentegyháza, Szentkeresztbánya, Rákospatak, Kápolnásfalu és Homoród Loka érintésével tér vissza Szentegyházára, ahol este huszárbált tartanak. Vasárnap közös bográcsolással és színpadi programokkal zárul a rendezvény. Idegenben játszik a férfi kézilabda csapat. A másodosztályos bajnokság B csoportjának negyedik fordulójában Galacon lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó vasárnap 12 órakor kezdődik. Megkezdődik a jégkorong szezon, bajnoki találkozót játszik a VSK Székelyudvarhely egyik ifi csapata. A bajnokságot az U15-ös csapat elkezdi, amely október 3-án szombaton 15 órától a Galaci Csészőmét fogadja a városi jégpályán. A csapat vasárnap Marosvásárhelyen vendégszerepel. Az idei szezonban két korosztályban lesznek csapatai a VSK Székelyudvarhelynek, az U13-asoknál két együttes neveznek, míg az U15-ös korosztályban egy csapat szerepel. Ma délután és a hétvégén is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge marad, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.

0: Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
1: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
2: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
3: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

Ezt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új, csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csipp nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 3-a között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen. ABC Center parkolójában Rákóczi utca 84, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100, a Termés utcai parkolóban, valamint az Ady Endre és Lóránt Fizsuzsánnak kereszteződésében az unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770-871-507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Váppál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
8: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres

0: a Hammon. Taverna Gyrosz 10 éve együtt.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
0: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Pizza?
4: Ham.
3: Burger?
4: Ham.
3: Napi menü?
4: Ham.
3: Gyrosz?
4: Ham.
3: Éhes vagy?
4: Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus.
13: Hadnagy Viakolor.
14: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
15: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
16: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
17: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
18: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
19: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
2: Reklámot hallottak!
3: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

esti karmester. DJ

kapcsolat.

az idő most megáll. Vagy jobb lenne várni,

0: Oh yes.
1: Hétvégén is társad.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?